ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát azt gondolom eddig is bizonyítottam, hogy a legnagyobb kedvenceket hozom egymás után, és ezt a tempót, ezt a flow-t hozom továbbra is, most Lady Gagát választottam, aki az óriási koncert turnéja után egy picit most pihen meg, stúdiózik, egy csomó új dalt ígért az őszre. Bízunk benne, ez pedig a nagy kedvenc, az Abrakadabra itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a világ legnagyobb DJ-je egymás után, Tiesto után David Guettát hozom, aki ugye most duplázik minden héten Ibizán. Kettő fellépést, és csinál meg néha, még Las Vegasba is átugrik. Ez meg a J-Lo-val közös újdonsága,

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Maradt még néhány jegyünk a színre, vagyis a Szegedi Ifjúsági Napokra, amit a mai napon Attistól meg Gergőtől is meg lehet nyerni. 0620-311-111. Ezt a számot kell majd hívni 10-ként, amikor szólnak, mondani a Rádió 1 szlogent, és adjuk a belépőket. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most egy olyan DJ, aki fellép majd a színen, a Rádió 1 színpadán, DJ Metzger Viki, ő készítette a hivatalos remixet ehhez a fel.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2 felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, picivel járunk 3 óra előtt, kellemes éjszakát, a Melóban kitartást. A legnagyobb kedvencek a következő órában is nálunk szólnak. Hozok egy óriási kedvencet majd Lady Gagától, itt lesz az újdonság Kamrától és Shakirától. A kezdésben pedig Martin Garrix. Az igazi mai sláger a Butterflies, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger megy.

Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 3 óra után járunk, és megint előtt a félig, lejka félig, talán most már igaz, hogy Rihanna hamarosan egy új albummal térhet vissza. Ez egy tévéműsorban egyébként a férje csepegtette a közönség elé. Hát reméljük, hogy igaz,

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ-e Cookie, aki ott lesz a szegedi ifjúsági napokon, a Summertime-ot készítette, a színre pedig páros belépőket lehet tőlük nyerni ezen a héten is, még ma is szóvalat is meg Gergőt figyeljük majd nagyon. Én pedig, ahelyett, hogy lazsánák, indítom az igazi mai slágereket, most a legújabb jön Kamráttól, ez a Hug Yourself, itt a Rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: break my heart.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Shakira, aki mindjárt indítja az új turnéját, aminek az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, 12 teltház. Shakirától ő hozza most a Die Die-t a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig, na, hogy ma is jönnek Balázsék, a teljes tábbal, élőben a stúdióból, addig pedig az igazi mai slágerek megállás nélkül, a kezdésben arra

0: Kedvenc a Be Mine, pár perc is, ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, hát ilyen nagy kedvencek egymás után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az újabb órát elindítottam, az SMS és Viber falat figyelem, a felesleges dumát pedig hanyagolom ebben az órában is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mekkora menőség! Antal Nimrod rendezi Russell Crowe új sci-fi akciófilmjét. Ennek a hivatalos infói már ki is jöttek. Blue Fly, ez lesz az akció thriller, és Priyanka Chopra is benne lesz. Egészen pontosan Priyanka Chopra, Jonas, ugye? A Jonas tesó párja. Hát, a Rádió 1.hu vannak még infók, de szerintem nagyon menő a hír, ahogy nagyon menő ez a nagy kedvenc is. Alex Kenji és a Bambolé, a nagy nyári favorit már

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma pedig még van esély tőlünk nyerni páros belépőket a szegedi ifjúsági napokra. Attisnál és Gergőnél is vannak páros belépők, szóval figyelni kell, hogy mikor mondják, hogy indul a játék, csörögni 10-ként, mondani a rádió eszlogent és bezsebelni az ajándékot. Addig pedig pörögnek a legnagyobb kedvencek, a nyár egyik nagy favoritja Lois David Puentes párosától jön. Ez a Golden Summer a Rádió 1.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Önkéntesek tisztították meg a kiszáradt gyöngyös patak egy részét, új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket, gőzerővel készül a szombathelyi futszálcsapat. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Tanakajd önkormányzata osztotta meg közösségi oldalán, hogy a gyöngyös patak tanakajdi szakaszán a patakmedrét megtisztították. Ennek köszönhetően rengeteg hulladéktól szabadult meg a terület. A kezdeményezéshez 25-30 lakó, valamint az önkormányzat is csatlakozott. A víz lassan visszatér a mederbe, de még sok idő szükséges, míg az élővilága újra a régi lesz, írja a Vaol. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a sport Horgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődi tónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapáti horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak, számolt be róla a Vaol. Gőzerővel készül a 2026-27-es MB2-es szezonra a szombathelyi futszálcsapat. A korábbi négyszeres bajnok, ötszörös kupagyőztes HVS-e játékos kerete a kiesés után alaposan átalakult. A korábbi 62-szeres válogatott Tatai József az MB3-as Kódolányi Fehérvár futszáljátékos edzője lett. Fehér Dániel a nagypályás futballt helyezte előtérbe, mint ahogyan Hajmási Milán és Vidák Balázs is. Sodics Ádám Budapestre költözött, Homlok Levente szerződése lejárt és kérdéses Vince Bálint jövője is, viszont a csapat edzője maradt Szipper András. A Haladás az első fordulóban szeptember 14-én a Nagy Kanizsát fogadja a szomszédvári rangadón. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
3: Ciklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk.
2: Most pedig néhány szó a mai időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik, jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek is, szép reggelt! A mikrofonnál Király Tamás, augusztus 14-e van, a Marcelek a névnaposok, az igazi mai slágerek közül a következőt. Ez kis névnap ajándékként, miért is ne szólhatna nekik? Nagy kedvenc, Swiss Disco Rehab, Sam Feld és a Sleep Tonight, ami jön, attól pedig természetesen érkeznek Balázsék is, csak itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Kanye West, csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértük, a legnagyobb fesztiválokra mi visszük el a hallgatókat, és persze ott is vagyunk a legnagyobb bulikban ezen a nyáron. A szegedi ifjúsági napok is ilyen. A mai napon pedig még vannak páros belépőink, amiket el lehet vinni. 0620 311 111. Ezt kell hívni, amikor Attis vagy Gergő indít egy játékot tizedikként, mondani a szlogent, és adjuk a belépőt. Közben pedig ilyen nagy kedvencek pörülnek megállás nélkül. Benson Boone és a Beautiful Things itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nyári hétvége, ami előttünk áll, viszont halka jegyzem meg, jövő héten rövid hét, hát igen, minden mellé pedig ma is 30, holnap pedig akár 32 fok. Pedig a folytatás a hírek után Ray Dalton és a Do It Again, aztán jön a Balázsék Besson a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai sláger.

0: ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hát gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
2: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét.
1: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól. És nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzeljétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
2: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
1: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
2: de
1: anonim.
2: De az
1: anonim.
2: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
1: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
3: Ő bármit eljátszik.
1: Ja. Egy anonim alkoholistát
3: is. Most miért? Mert nem mehet el oda úgy, hogy mit tudod, a vasállarcos?
2: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
1: teljesen
2: gyűlés.
1: Teljesen
2: olyan.
1: Van
2: előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
3: Nem így működik.
2: Problémáival.
3: Nem. Ott úgy vagy, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
1: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
3: Igen.
2: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
3: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az nagyon vicces lenne, amúgy.
1: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
3: Minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történik. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futna össze vele, hogy oké, de hogy...
1: Értjük, ne is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy kortya alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most volt...
3: nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
1: Na jó, hát tudod, hogy most ti is mondtok rólunk mindent.
2: Ti nők.
1: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj. Ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
3: Híres utolsó mondatok.
2: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
3: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
1: Na várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
3: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történik meg ez a kis mennyiség.
2: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
3: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy az ember először csak úgy... Végülis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
2: Megérdemlem.
3: Hát, mi vajon lehet?
1: Kicsit megérdemlem, de ez
3: nem csak, hogy megérdemlem, hanem hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kiintom ezt a fiókot.
1: És
3: becsúszik 5000 plusz kalóriát. És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
1: Bizony, az kemény tud lenni.
3: Ugyan,
1: na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
3: Ez önhazugságnak. Nem?
1: Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
3: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
1: Nem, 1. Egy.
3: Egy éve van így?
1: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden
3: nap
1: bepiázott.
3: És ebben az egy évben mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
1: Hát ezt nem mondta az interjúban.
3: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
1: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok!
1: Na
4: sziasztok,
1: minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
4: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána a legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmján, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesést tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szervmentesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális bó kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerjén ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
1: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
4: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért meghívunk ez az amit, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt,
1: jó,
4: gin
1: tonic áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
4: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, hát tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztel a lóga nózim, akkor megiszom egy pohárra, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárra, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
1: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
4: És akkor
1: egy
4: megint van.
1: Ugye?
4: Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jó feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg tudom én, meg minden szírszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
1: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
4: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abszinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy helyel közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk 3 végtagon meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
2: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
1: beraknak,
2: akkor hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létezők?
4: Ez, Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerű, egy diszulfirán nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy deciportól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta is, ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráhívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farából ezeket a tabletát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
3: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
1: Nem tudsz, hogy
3: ilyen. Amikor az ember csak kalóriát deficitbe, akkor összeesik valahol, nincs
4: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidrát, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
1: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
4: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor, úgy az ember elindul
3: mondjuk
4: a konyhába.
3: Fontos gondolatot. És találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk piros magyarosokkal.
4: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
3: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Szia, Gábor!
1: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
4: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami lelet csúnya Magyarországgal
3: írva. Nem mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk, mi úgy. De nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
4: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy RMA-ról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
1: És Kizelben. Hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
4: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátriumhiány, és a por, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
3: Hát meg volt a kijedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szembenézem magával.
4: Tudod, hányszor találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
1: Igen, utána már nem érdekli.
3: Hiszed, Ágában, én is kim voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a púlzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én ezt
4: Abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember. Ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek. És
1: hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen, igen, igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen vagy ugye, kettő.
4: Akkor
1: persze.
4: Vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval ez meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább, és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
1: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
4: Hát persze, és ezt elolvassák, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
1: Nem, ez egyáltalán nem
4: jó. Mert a sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berugik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
5: Nagyon fontos üzenet.
1: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
5: Köszönöm, sziasztok.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Helyi kulturális percek.
7: Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallják. Minden eddiginél több, összesen 164 versenyfilmmel rendezik meg augusztus 26 és 30 között Budapesten a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemlét. A nevezések Budapest mellett többek között Szombathelyről, Debrecenből, Pécsről, Kecskemétről, Kaposvárról, Sopronból, valamint a határon túlról, Csíkszeredából, Szabadkáról, Szászrégenből, Gyulakutáról és Zetelakáról érkeztek. A közönség animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket láthat, amelyek a fiatalokat érintő társadalmi kérdéseket dolgozzák fel. A fesztivál mindennapját szakmai konzultáció zárja, a díjátadót augusztus 30-án tartják. Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készült a 25. Szavária történelmi karnevára. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte, az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag, írja a Vaol. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban. A Patkó stúdió tárlata 58 állatfajt mutat be különleges, felnagyított és rendkívül részletgazdag makettek segítségével. A látogatók egészen közelről fedezhetik fel a környezetünkben élő apró állatok világát. A kiállítás egyik különlegessége egy életnagyságúnál jóval nagyobb, egyméteres erdei vörös hangya makett. A tárlat augusztus 28-ig ingyenesen látogatható az őrségben, adta hírül az ökoturisztikai központ. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szent Gotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11, 12 és 13. évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti vagy sport és egyéb területen. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piasztól a spájzon, konyhán át a megterített polgári étkezőasztali kalauzolja, a terítéken a polgári étkezés kultúra a 19.-20. században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kultúrát beszélgetésekről és egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027. január 31-ig látogatható. Ezek voltak Szombathely és környéke legfontosabb kulturális hírei. További jó időtöltést, a híreket Sós Katától hallották.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Közel 50 kiló hal pusztult el a kiszáradó Gyöngyös patakban, demonstrációra készülnek Szombathelyen, újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A rendkívüli vízhiány Vas vármegye egyre több vízterületén okoz komoly problémát. A veszélybe került halállomány mentésében hivatásos és társadalmi halőrök, horgászok, önkéntesek és helyi lakosok is részt vesznek, írja a VAOL. A Gyöngyöspatak Táplán-Szentkereszt alatti szakasza a napokban gyakorlatilag kiszáradt. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy közel 50 kg elhullott halat kellett összegyűjteni. A Vasszécsényi malom alatti szakaszon ugyanakkor még időben sikerült beavatkozni, jelentős számú élő halat tudtak kimenteni. Egyre többen emelnék fel a hangjukat az aszbeszt ügy miatt. Békés lakossági megmozdulásra készülnek az Oladi platón. A szervezők már arra kérik a szombathelyieket, hogy készítsék el molinóikat és transzparenseiket, amelyekkel megmutathatják, hogy sokakat érint a probléma, írja a VAOL. Várják mindazokat a szombathelyieket is, akik úgy érzik, hogy szennyezett terület közelében élnek, nap mint nap ilyen terület közelében parkolnak, közlekednek, vagy egyszerűen csak érintettek ebben a helyzetben. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is, ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a NÉBI elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
8: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
7: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió bal felső sarkában ülő, szürlő, de vinyó, a mindig szószátyár, Zsill! A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó, Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A

0: Ellen, Sebestyén, Böllesztofanész, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Egy perc múlva lesz 19:15, szevasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Augusztus 14-e van, és ez a Hősök napja.
2: Én Eszter ennyire romom még soha az életben.
3: Nem volt a születésnapot nekem? Azt akarjátok mondani?
2: Új időszakítás kezdődött. Ekkora veretés volt tegnap.
3: Mi szőromon, Júli? Válogass meg a szavaidat. Egy ikonnal beszélsz.
1: És nem is látszik rajta, hogy mit csinált este.
2: Mi történt?
3: Kicsit kisajött haza a Sziget Fesztiválról a fiatal.
2: Hányra?
3: És akkor most bejöttem dolgozni, az nektek semmi se elég.
1: Nem, én nagyon örülök.
2: Nagyon érzékeny.
3: Ferit sehol nem láttam csápolni. Ránéztem a sztoriára, hogy akkor hol találkozunk majd a koncerten, azt láttam, hogy húsokat forgat Velencei tópartján.
2: Ekkora veretés volt ez a Louis.
3: Hát a Louis is, de a Florence inkább.
1: Florence volt a jobb?
3: Hát...
1: Vagy már nem összehasonlítható.
3: Mindenkettő jó volt, teljesen más volt a kettő, de azért a Ferenc azért az mindig oda teszi.
1: Mm. Egy Louis-i egyszer gitárral nyomta végig?
3: Louis, nem, hát volt zongora, minden volt.
1: Igen,
3: nem sokat gitározott, kicsit gitározott.
1: Ja, igen, mert a sztoriadat néztem, tehát te voltál az én szemem és a fülem a Sziget Fesztiválon.
3: Nem voltál kisegítve akkor.
1: Nagyon nem, de rövidvelős videóidat megnéztem, hogy ott énekel, és azt hittem, hogy végig ilyen egyszer gitáros koncert volt, mint a kicsit. Egy Sheeran pár évvel ezelőtt.
3: Nagy barátok amúgy.
1: Igen, összejárnak.
3: Igen, de az egész Sziget Fesztivál tematika tegnap a vöröshajú emberek Szigetországból volt, mert ugye hát azért Ferenc is onnan jött, meg ugye az úr is, és ezen kívül pedig hazafelé találkoztam egy nagyon kövér, nagyon szép vörös macskával.
1: Aki szintén a Szigetországból jött.
3: Skótnak tűnt, de nem faggattam, igen.
1: Na milyen a Sziget? Jó? Nekünk, akik nem jutottunk ki, bár van jegyünk rá.
3: Először is hagyj halljam azt, hogy mi a kifogásod?
1: Semmilyen kifogásom nem volt, este 5 órára értem haza, és akkor arra gondoltam Velencén ülve, hogy nekem most össze kell szednem magam, vissza kell jönnöm a városba, ki kell mennem, és ugyanolyan állapotba fogok itt ülni ma reggel, mint te,
2: Eszter?
1: Akkor azt mondtam magamban, hogy nem engedhetjük meg.
3: Nagyon-nagyon kirekesztő gondolkodás. Mondhatnám, hogy rosszul esik, de még nincsenek érzéseim, és különben is. És Juli, te miért nem volt a Sziget Fesztiválon?
2: Nincsen jegyem.
1: Szegény lány.
2: Lehetne, ha akartam volna.
3: Tehát, hogy azt a listát kellett leadni, hogy jössze?
2: Jössze, akkor, én nem álltam előre a sorban, tehát lehetne jegyem, de én ismerem a korlátaimat. Mm-hmm. Tehát én pontosan tudtam, hogy ez ebből nem lesz szigetelés.
3: Hát nem mindegy, szóval egyedül voltam a zászlós hajója ennek a rádióállomásnak, ennyit szeretnék elmondani.
2: Ott álltál szomorúan egy pohárral a kezedben,
3: így van,
2: vártad Ferit.
3: Így van, ez történt, és akkor találkoztam össze barátaimmal. Egyrészt volt egy nosztalgiája, mert van egy barátnőm, aki egy gyerekkori barátnőm tulajdonképpen, és mutatott nekem valamit, ami nagyon fog nektek tetszeni. Képzeljétek el, hogy ő úgy jött be, hogy már az elején felbosszantotta magát, hogy drága a Sziget Fesztivál. Nem tudtam, mibe fog kerülni, de fogalmas volt a valódi járatról.
1: De
3: ő ezt már felhúzta magát. És ugye mi régen úgy vittük be a piát a Sziget Fesztiválra, hogy vagy valaki elásta, vagy
2: a hasadban.
3: Nem, mi azt csináltuk, hogy vettünk steril katéterez zacskót a patikában, abba beöntöttük egy egész üveg Captain Morgan típusú rumot, ami kicsit undorító volt, hogy a sárga ráadásul. És ezt beraktuk a táskánkba, és hiába motoztak meg, tudod, a víz, mivel nem volt tele az egész, ezért így kiszakadt a kezéből, hogy összenyomta a zacskót. Na, ő ezt tovább fejlesztette ezt a módszert, most már mindjárt
1: ő be is kötötte magának a katétert, hogy rögtön oda kerülj, ahova
3: éves, való. Ő 40 éves a barátnőm. Egyáltalán nincs rászorulva anyagileg erre a döntésre.
2: Van még benne.
3: Semmi, de úgy volt, hogy felbosszantotta magát. Úgy jött be, hogy őt már pedig nem.
1: Ez a csibészesség, fogta. Így van. Ő már érezte előre, hogy ez így sok lesz.
2: Nem, őt itt nem fogják lehúzni. Nem, csak azért sem.
3: Nem. És képzeljétek el, van az a gép, amivel szúvidálni szokták a cuccokat.
1: Igen.
3: Egy kis tasakokat ugye összevasalnak, hogy légtelenítsék. Abba decinként egy üveg vodkát beszúvidált. Tehát decinként tele volt a táskája, ilyen termék, mint a vodkákkal. És azzal kínálgatta az embereket, hogy nyugodtan, nem fog megint egy egész üveg vodkát.
2: Velünk kinyitották a táskáinkat, és bele is néztek. Ilyenkor ez nem játszik?
3: Az van, hogy szerintem erre nem gondoltok, hogy ez zavaró lehet, viszont ez megmagyarázza, hogy lehet esetlegesen olyan dolgokat bevinni a szigetre, aminek nem ürül a többi kuncsaft.
1: Mit tudsz mondani, amikor találnak 7 darab ilyen egy decis izét a táskában?
2: Hát ez hogy került ide?
1: Ne, ja, vagy az, igen, vagy az, mi az?
3: Kézfertőtlenítő.
2: Igen,
1: vagy infúziózacskó.
2: Vagy azt mondom, hogy cukorbeteg vagyok, igen, és hogyha valami leesik, akkor ezt nekem itt sürgősen meg kell inni. Ez gyógyszer.
1: Meg egyébként ki gondol arra, hogy valaki bezacskózza a vodkát?
3: De figyelj, decinként. Itt van, tessék. Itt van.
2: Menj már. Hát ez figyelj, ez haladó.
1: Profi. Profi. Én meg akarok ismerkedni ezzel a hölgyel.
3: Nem csodálom.
1: Aki ilyen okos, érted, azt tanulnom kell tőle valamit.
3: Úgy volt, hogy ő se sorbálni nem akar, se fizetni tulajdonképpen ezekkel a szándékokkal jött. És tehát felfogadatlan.
2: Figyelj, és ő adta végül az ellátmányt, tehát ő itt adta a csapatot?
3: Én nem iszok vodkát.
2: Nem?
3: Ennél sokkal okosabb ember vagyok.
2: Mikor ért véget a szerelem?
1: Ma látszik rajtad ma reggel. Gondolom unikum.
2: Mikor múlt el a szerelem a vodka iránt? Volt egy nagy krach.
3: Nem volt igazi krach, és sosem szerettem igazán a vodkát. Teljesen pedig származásomat illetően kéne, hogy szeressem, de nem szeretem.
1: Nyíregyházán szeretik?
3: Kicsit mélyebbre kell, hogy gyökerek.
1: Mélyebbre és hosszabbra.
3: Igen.
1: De tulajdonképpen nem értem, hogy mit nem szeretsz benne, mert nagyon se íze, se illata nincs. Ugye pont azért szokták azok az alkeszek inni, akik otthon...
3: Meg is érkeztünk Feri.
1: Otthon tagadják. Igen, ugye? Igen. Ja, és akkor így már meg vagyunk.
3: Tehát a vodka, tehát se íze, semmi jellege nincsen, tehát sportértéke sincsen. Tulajdonképpen ezek ki is húztuk.
2: Hatás
3: a vodkát és a konyakot, ezeket van rajta a tiltólistámon. Viszont valamiért a vodkától nem, tehát attól hamar megmakkanok, vagy rosszul vagyok tőle másnak.
2: Mindenkinek van egy kriptonitja, nekem a vodka az. Nekem volt egyszer egy olyan szilveszterem, ami valami vállalhatatlanul ért véget, és azóta nem is...
1: Még ha csak egy lett volna, csak a többi ilyen nem emlékszel.
2: És mikor értél haza? Vagy egyetlen haza értél, hogy onnan jöttél most?
3: Nem szeretem a személyeskedő kérdéseket.
1: Igen, ott kellett volna lenni, ott kellett volna legyünk, akkor most tudnánk ezzel az árral úszni, így meg csak kötözködsz.
3: Ez pontosan így van. Itt vagyok, nem vagyok itt?
2: Itt vagy.
3: Minden van. És ráadásul ugye még jól is éreztem magam, sőt, még mörcsöt is vittem a lányomnak, úgyhogy... Ötcsillagos szülő is vagyok, nem csak ötcsillagos munkatárs.
2: Így, rövides poharad.
3: Nem sajnos, vettem nagyszerű szigetes legyezőket.
2: Van ilyen.
3: Az akkor nagyon jó ötletnek tűnt, és jó befektetésnek is. Aztán legalább egy kicsit ránéztem, hogy mivel került ez nekem, mindegy.
1: Ja, a gyerek mosolya, az a lényeg.
3: Gyerek mosolya nem megfizethető. Így van.
1: Na és milyen, mit változott? Jók a dekorok, szép lett a sziget, ugye mi már szombaton azért láttunk belőle részeket, hogy megint visszatér az a fajta dekoráció, ami évekkel ezelőtt volt, ugye jó lett? Én csak láttam.
3: Amit szeretnék külön megdicsérni, nekem nagyon tetszik a közlekedési infrastruktúra, és itt a taxikra gondolok, mert három drosztot kaptak, tehát külön, nem. Hármat, igen.
1: De ki és számolja?
3: A lényeg, hogy ugye régen az, hogy kijöttél, ott volt az egy taxisdrossz, és ott állt az életed végéig. És most az van, hogy tovább sétálsz, ott egy másik, még tovább, még egy másik. És figyelj, nem kellett várnom, hanem kijöttem, elsétáltam az első üres taxig, és hazajöttem.
2: Megörülök, és vannak jelentkezők, akik mondják, hogy menj tovább, menj tovább.
3: Vannak, kislányokat állítottak ki.
1: Amit most mondod, azt nem így, már nem is mondom, menj tovább.
2: Oh, de hogy Káhidnál, ez volt.
3: Menj tovább. Ott voltak a nagyon híres emberek is, például mellettem állt sorban jegyéért Szellő István, akinek a fesztivál neve Szellő István, ezt tőlem kapta.
2: Szellő István nem partizik.
3: Mellettem állt fehér nadrágban volt.
2: Istenem, de
1: hát de mert könnyű neki estére megy dolgozni, ugye? Tehát ha én is
2: de
1: az
2: a nadrágát
1: esti,
2: pont nem látom.
1: Esti híradóban
3: ott elindult
1: lennék,
3: a találgatás,
1: akkor...
3: hogy vajon ez a fehér nadrág, ez állandó-e? Mert ugye sose látjuk.
2: Deréktől lefelé lehet, igen. Nincs is. Csak egy torzó.
3: Nem, én arra,
1: én múltkor, bocsánat, találkoztam vele, és akkor valahogy ő hozta szóba, hogy a híradósokról soha nem tudja senki, hogy asztal alatt mi van, és hogy legendák terjedtek el róla is, hogy ő mindig rövidnadrágba vezet, és mondta, hogy soha. Ő megadja a tisztességet a híreknek, a tiszteletet.
3: Szerinted Antónia nem csípne bele a térkalácsában, meglátná?
2: Szerintem Antónia így is belecsíp a térkalácsában.
3: De szerintem az van, hogy az István, mikor lenne is benne bármennyi rugalmasság az a kapcsolatban, hogy ott bevállal egy ilyen kószanapot, amikor gatyában van, akkor is az Antonia megen, és úgy megalázná, ott helyre tenné a helyzetet. Hogy...
2: És Szellő István kimért volt, vagy nagyon nagy buli arc?
3: Nem volt szemkontaktus, nagyon nehéz lett volna ezt így lecsekkolni, de a Szellő István alter egója az nagyon tetszett nekem. Az egy ilyen Magic Mirror-os, tudom. És az impadon! Szellő István! Nem? Én láttam volna magam egy ilyen flitteresben. És nagyon sok ember volt, kellemesen tele volt az egész, de nem volt olyan folytogató, viszont a por az pokoli volt, ilyen felhőszerű por.
2: Igazából az első nap így felszáll, és mint egy ilyen burok körbeveszi a hetedik napig a szigetet. Szerettek?
3: Ilyen Mad Max-es izéket tesznek az arcuk elé. Igen. Okosak voltak, hát, nem úgy, mint anya. Ja, anya nem volt okos.
1: Anya nem vitt ilyet, mi?
3: Anya hát nem volt okos.
2: Hát ezért van az, hogy a harmadik negyed napra egyszerűen egy ilyen reszelős, tehát mint a rászáll ez a porra a hangszer.
3: Ez az enyémmel is tulajdonképpen.
2: Nem, ez most még szexi, ez még
1: ha még ma is kimész, és holnap bejönnénk dolgozni, de akkor lenne az igazi. De az már sok lenne, az már mindenkinek sok
3: fontolgatom, hogy kiviszem a lányomat.
1: Simán.
3: Nem tudom, hogy a sziget megérdemli ezt a...
1: ezt a dicsőséget.
3: Ezt a dicsőséget,
2: a lányod megérdemli-e?
3: Hát ez meg a másik, nem tudom.
2: Mit csinálsz vele? Felrakod a nyakadba, és majd akkor nézd.
1: Sétálgatnak. Nem voltál kint gyerekkel a szigeten? Soha
2: az életben. Mi mindig? Miért vinnék ki gyereket?
1: Azért, mert jól érzi magát, mert a szüleivel van.
2: Nagyon kevés alkohol haza legózni.
1: Igen, anya érezze jól magát, inkább meg apa. Mi is mindig kivittük mind a kettőt. Imádták.
3: Imádták?
1: Na, persze.
3: Hány éves koruktól imádták?
1: 5.
2: Ne, 5 éves korától kicsit.
1: Hát simán, miért ne vinnéd? Ez egy fesztivál.
2: Hát de pont ezért.
1: De nem maradsz kint hajnali 8, vagy izé reggeli, mit tudom én, 5-ig nyilván, hanem körbejársz napközben, van egy csomó olyan program, ami őket is érdekli, megnézitek, kicsit ellötyögtök, esztek valamit, ezt hazamentek.
2: Igen, erre azt mondanám, hogy ez most az én időm. Meg a mi időnk is.
1: Na,
2: akkor
1: a nagy magyar anyaképnek itt a vége.
2: Hát nem is volt soha. Szerintem.
1: Mondjuk nagyon nem.
2: Nem, hát szerint én azt gondolnám, hogy ha kimegyek szigetelni, akkor nem a gyerekeket, az 5 éves gyerekeimet akarnám kivinni, hogy együtt programozzunk. Hát így is éppen eleget vagyok az 5 évesemmel, akkor most anya is apa egy kicsit elmegy. Lelazulti, meg mentek a nagymamára.
1: Azt második nap csinálod, de elsőre hadd szagoljanak bele, hadd nézzék.
2: De élvezni a lányot szerintem, azt nagyon...
3: Én amiatt aggódom inkább, hogy mit szólna, hogy egyrészt rákap, ugye vettem neki heti jegyeket majd. Másrészt meg azt, hogy mondjuk, hogy amikor elfáradt, tehát akkor vége van, akkor, és akkor tud, ott vagy a sziget kellős közepén, aha, és ki kell vele jönni.
1: Hát, igen.
3: Tehát az egy olyan dolog, hogy akkor és vagy van nád egy kecsó a sátorat, amit ott levelsz és lefeküsztek aludni, vagy pedig akkor ugye ki kell vele jönni, ami szerintem az a horrorisztikus része, hogy kigyalogolni ott.
2: Kellene erre valamit kitalálni, hogy legyen valami megőrző úgy a gyerekeknek, hogy oda berakod a gyerekedet 5 évesen.
3: Nagymamának hívják, amiről beszélünk.
1: Jó, de kint a szigeten. Tudod, úgy, mint a japánoknál vannak ezek a kis kapszula hotelek, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen ágy van.
3: Első oda... nap telehánynák.
1: Igen, de oda befekteted a gyereket, és kapsz egy ilyen műanyag korongot, mint az éttermekbe, amikor jel. Igen. Ha fölébredt a gyerek, akkor elkezd csipogni, visszamész érte, és már bulisztok is tovább.
2: Ezt
1: be fogjuk adni a gerendainak. Karcsi! Óriási ötletünk van fejlődés szempontjából. Gyerekaltató. Nem rossz.
2: Ezek a kapszula ágyak, ezeknek ez egy van létjogosultsága.
1: Na, hát ott kint meg főleg lenne.
2: Nagyon. Én tegnap VB-t néztem, világbajnokságot néztem, úszó világbajnokságot.
1: Nagyszerű, Juli.
2: Milán Kékar?
1: Nem. Az eredményeket láttuk, én azt megnéztem, meg Milák Kristóf zseniális mondatát, akit ugye hát két aranyéremmel zárta ezt a cuccot, az egyik a váltó, a másik ugye önállóan. És akkor mondta, hogy hát mi lenne, ha még edzenék is. Nagyon szeretem a csávót. Mondjuk szerintem nem lehet vele együtt dolgozni, nem ismerem, ugye, de hát azért voltak botrányok az elmúlt időszakban vele kapcsolatban, de ez a mondata, hogy mi lenne, ha még edzenék is, ez 5 csillagos.
2: Egyébként
1: igen. Igen, valószínűleg így kell csinálni, csak tudod, erre nem lehet alapozni, tehát hogy egy verseny sportákban az, hogy valaki lejár-e edzeni, meg ott van-e mondjuk egy versenyen vagy se, az így azért elég rizikós, és közben ugyanezt az energiát beletehetnéd a második helyen álló csávóba, és akkor ő meg egy megbízható hapsi. Tehát, hogy értem a zsenialitást, meg értek mindent, de azért így nem lehet. Nem lehet szó, nehéz ügy.
2: Én nem tudom, hogy ott mi zajlik a háttérben. Én mindig csak azt hallom, hogy hagyják Milák Kristófot dolgozni, és akkor majd hozza az eredményeket, és lám. Tehát, hogyha a saját szabályai szerint edzhet, meg dolgozhat, akkor aztán utána hozza, potyogtak az aranyérmek, de nem látok bele, hogy aztán ott a háttérben mennyi harc van vele.
1: Többen írják, hogy jó, hogy nézted, mert EB volt.
2: Miért? Tehát nem VB-t mondtam. Én, bocsánat, EB, igen, Európa-bajnokság Párizsban. Ne haragudjatok, nem. Pedig azt
1: pedig nem
2: mondani.
1: Ő volt a szigeten, látod?
3: De én ezt nem tudom felrólni neki, mert
2: ez egy stand-by üzem mód.
3: Az azt honnan mondod meg, hogy látsz valakit, hogy gulj, ez most EB,
1: fuldoklik, nem mindegy.
3: De én azt szeretem, hogy Milák Kristófban visszatérve a témáthoz, amíg aludtam egy keveset, hogy van személyisége. És amúgy szerintem az ez egy nagyon fontos dolog, mert igen. Én szeretem ezt a focival is az a baj, hogy úgy eltűntek a karakterek belőle, tudod, régen mindig voltak ilyen nagy személyiségek, akiknek mindenkinek volt valami kis tudod, ilyen kis spicy nem tudom, tehát így izgalmasak voltak, és én ezt szeretem, hogy ő egy más karakter, mint a többiek, a kilóg, egy lázadó.
1: És ráadásul tényleg zseni úszásban is, úgyhogy
2: a 400 váltónál tegnap volt hosszú idő után először az az érzésem, mint amikor annó néztük az olimpiai közvetítéseket az egerszegi végéget, Darnyékat és mindenkit, hogy kapaszkodsz, és te neked is nyúlik a kezed, hogy ő érjen be előbb. Olyan eufória volt rajtunk otthon, ahogy néztük a közvetítést, hogy tök jó hangulatú volt az egész, de rég volt ilyen jó kis.
3: Mondjuk a cefre is segített, amit közben fogyasztottak.
2: Arra már csak látöltünk.
3: Képzeljétek, itt vannak a kollégáim, itt látom az SMS falon.
2: Mi történik velük?
3: Itt vannak, itt van, tessék. Figyelj, ezt én teljes mértékben veled vagyok, 6-ra jöttem haza, 7:30-tól dolgoznék home office-ban, de egy 6-10-kor inkább úgy döntöttem, hogy inkább már felpattintom a laptopomat. Ember vagy, Zsé, ember igen. vagy.
2: És azt írja, hogy nem nagyon látok semmit. Na, hát így rokon lelkek vagytok.
3: Az a jó a laptopban, hogy amúgy ezt lehet így ki is lehet újjal érezni, nem?
1: Kicsit nyomogatod, és akkor főnök látja, hogy megy a meló rajta.
2: Ugye a home office-ban van egy csomó program, ahol nézik, hogy az egére baszkurálsz-e, és igen. már lehet a Temu rendelni olyat, ami automatikusan mozgatja az egeredet, tehát olyan, mint hogy folyamatosan dolgoznál, mint a folyamatosan ott lennél. Van egy pár ismerősöm, aki berendelt ilyet, és így dolgozik otthonról, miközben lent kávézik.
1: Okosak, a lógásban világ elsők tudunk lenni.
3: Igen, de továbbfejlesztették a szoftver sajnos, és már a leütést is kell szimulálni, úgyhogy good luck with that.
1: Szerintem a Temun 5 másodperc múlva lesz olyan, ami leütést is csinál benne. Elmegyünk egy kicsit pihenünk, iszunk kávét, vagy unikumot hozzak inkább?
3: Én tisztességes magyar nő vagyok, és döntsétek el, hogy ez meg egy jelentkezik.
1: Jövünk vissza, mindjárt jelentkezzetek a fekete-fehér igen-nemre. Szerintem Eszter szívesen játszik.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Annyi út áll előttünk. Van, a már régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Eladott?
13: Nem, muszáj, most pénz kell.
12: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
13: Ez jobb döntés.
12: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Háza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
16: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átadták az új sportpályát, hosszú ideig tartott a rettegésben családját a vasi férfi, színező pályázatot hirdetett a Vasi Víz. Soskata vagyok, köszöntöm Önöket. Átadták és néhány tanuló már ki is próbálta a Felsőbüki Nagypál általános iskola udvarán megépült új rekordtáns sportpályát. A 20x40 méteres pályát a régi aszfaltos helyén alakították ki. A rugalmas sportburkolatnak köszönhetően a diákok korszerű körülmények között végezhetik testnevelés óráikat, miközben a pálya számos labdajáték és szabadidő sport tevékenység számára is kiváló helyszínt biztosít, fogalmaz a VAOL. A sárvári járási ügyészség kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023-tól élettársát rendszeresen fenyegette, majd többször bántalmazta is. Ennek több esetben tanúja volt a nő korábbi kapcsolatából származó kisgyermeke is, akit közösen neveltek a vádlottal. A vádott ezzel a kiskorú gyermek érzelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztette, írja a VAOL. Büntetőjogi felelősség a sárvári járásbíróság fog dönteni. Nyári színezőprogramot indított a gyerekeknek a Vasi Víz ZRT. Csepke a Víz Csepp Manó főszereplésével, a kezdeményezéssel a kreatív időtöltés mellett a víz fontosságára és a készletek megóvására is szeretnék felhívni a családok figyelmét. Az elkészült alkotásokat augusztus 14-ig várják a társaság közösségi oldalán. A legkreatívabb rajz készítőit a szolgáltató meghívja a szombathelyi termálfürdőbe. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Hello mindenkinek, 3 perc múlva lesz 3/4 hét. Mondd még egyszer.
2: DJ Rakóczi.
1: Nem, sajnos nem. Benhagytam az alázenét, úgyhogy ha a hírek alatt is pluszba hallottátok, akkor bocs érte.
2: Mashup.
3: Szívesen.
1: Ez egy ilyen mashup volt.
2: Frank Bolt.
1: Figyeljetek, ez van. Hát most nem tudok mit csinálni, az ember néha ide esik, elfelejt bizonyos dolgokat. Láttátok, mi van Európa szerte? Tűzügyben? Itt most valaki elkezdte küldözgetni nekünk, hogy magyar családok is gyakorlatilag úgy menekülnek, hogy este lefeküdtek Omisban, ez azt hiszem Dubrovnik környékén van, Horvátország, és hajnali egykor arra ébredtek, hogy minden ég. Tehát kinézel az ablakon, és a kocsid mellett lángol minden.
3: Erre pont volt egy ilyen látomásom volt tegnap. Néztem át, így vannak a fák a szigeten, és pont az volt, hogy mögötte volt végig narancsága, és pont arra gondoltam, hogy amúgy ez egy tűz lenne, vagy van egy erdőtűz, hogy az mennyire durva, mert hogy ez egy olyan, hogy ott nincsenek kérdések, ott nem mész be még pisilni, hanem akkor fogod a gyereket a hónod alá, és menni kell. És ez, de már itt akkor Horvátországban, és ekkora baj van.
1: Horvátországban is most elkezdte küldözgetni valaki a dolgot, hogy mindent hátrahagyva menekülnek, hogy a kocsi úgy nézett ki, mire kiértek a tűzből, hogy gyakorlatilag eladhatatlan állapotban van, és örülnek, hogy élnek. Semmit nem veszel magadhoz az apartmanba, max az iratok, telefonpénz, ha van, és mert az ablak előtt égett az egész erdő. Ugyanez van ugye Észak-Görögországban is, ott is egy csomóan menekülnek, és úgy érted, hogy állsz egy szigeten, ami lángol, mit tudsz csinálni? Irány a tenger. Irány a tenger, ugranak be, tűzoltóhajók meg önkéntesek jönnek. Azért ez nem egy álomnyaralás, gyerekek.
4: Ha? Hát nekem már volt olyan, ráadásul a Nászutunkon, Trogirban, hogy éjszaka...
1: Miért nem csodálkozom?
4: Éjszaka légvédelmi szirénákra keltünk arra, hogy szól ez, mint az állat. Miró meg sem mozdult rá, tudod, én kiszaladtam, és láttuk, ahogy a hidroplánok itt szállnak le a gépre, és veszik fel a vizet, és oltották a hegyoldalt, és ott égett a túloldal, az egész lángokban áll. De akkor, amikor így mész Horvátországba, ilyen augusztus magasságában, azért az mindig olyan ijesztő, amikor átmész ilyen fekete, ilyen erdőtüzeken, tudod, ami leégett az egész, igen, és hogy tudod, hogy ott mi történhetett, elképesztő képeket látsz. Azért arra nem szívesen kelnék, hogy így akkor... kapd össze a fürdőruhádat, meg az útleveledet.
1: És itt semmi, nem volt riasztás, tehát nem volt úgy, mint nálatok, hogy szólt a légvédelmi, hogy hívják cucc, hanem csak így simán egyszer, csak hála Isten valaki fölébredt a csapatból. Most itt megint küldözgette képet, hát figyeljetek, ez nagyon-nagyon kemény. Nagyon kemény a dolog. Ha van kint valakinek ismerőse, dobja már szá.
3: Vannak ismerősök, akik a
1: számát.
3: Nem a helyen ismerősök, hanem a földrajza, és ők azt írják, hogy Omis az nem Split mellett
1: hát
3: van.
1: Hát ez egy nagyon fontos. Igen.
3: Nem
1: Dubrovnik mellett van, az Split mellett. Nagyon fontos dolog ez, igen. Így van. Így igen, van. Tehát... Ebben a hírben meg különösen, tehát, hogy ég a melletted az erdő, és hogy a Feri azt mondta, hogy nem Dubrovnik, hanem Split, oké, ne haragudjatok, elnézést kérek.
3: Oda szúrtak, a legjobban fáj, ezt érzem, hogy most elkaptuk Feri. A Feri és a Földet, ugye, ez a kettő.
1: Ezt sose értettem.
3: Ennyi. Tehát... Ez se.
1: Nem. Hát, hogy van 200 kilométer van a kettő között, valahol ott van. Tehát, hogy most mihez esik. Például Nyíregyházához sokkal távolabb esik Omis. Mert ha azt mondtam volna, hogy ott van, akkor...
3: Tagadjuk a létezését.
4: De tap hallottam a hírekben, hogy itt Magyarországon, hogy egy hölgy bográcsozni szeretett volna, és így ebből az apropóból leégett, nem tudom, hogy hány hektár erdőben, minden a környéken.
3: És mit főzött?
4: 3 hónapja.
1: De jó lett a paprikás?
4: Nem tudom, arról nem szólt a fáma. De hogy hát családi házak égtek le meg minden, és hogy tehát 3 hónapja, de ha kinézel, látod, hogy minden sárga, tehát eldobsz egy cigarettacsikket, és minden lángra lobban, te meg nekiállsz ott mokolni, bográcsozni, és benne van a pakliban, hogy leég a környék. Tehát, hogy mi a jó Isten gondolt szerencsétlen.
3: Szerintem nagyon sokszor az van, hogy akkor semmit sem gondolnak az emberek, és általánosságban el tudom neked mondani, hogy minden egy emberre, aki gondolkodik, jut egy, aki nem.
1: Legalább. Igen, Magyarországon 2.
3: Ez így lett kitalálva, ennek ez lett a lényege, hogy mindenki megkapja a balanszot az életében, és sajnos nem tudjuk, hogy ki kicsoda. Tehát az, hogy nincs rájuk írva, és vannak olyanok is, akik egészen úgy tűnnek, mintha aztán kiderül, hogy nem.
4: Szerintem jó ötlet most szalonnázni.
3: Csináljunk!
1: Nem azért ilyen száraz, hogy jobban égjen, dehogy nem. Hát figyelj, ilyenkor mindig elmondják mindenhol, hogy tegyél oda két vödör vizet legalább, ha már mégis csinálod, tehát hogyha ez neked ilyen lövésed, hogy ebben a melegben még egyébként miért ne lehetne, hogy két vödör vizet tegyél oda, ha baj van, akkor zígy-zúgy legalább azzal el tud oltani. Hát itt nem volt víz.
4: Ezek szerint nem készítette semmit.
1: Bámulatos. Klári, jó reggelt!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Jaj, de kise, te is a szigeten bulisztál az Eszterrel?
2: Nem, én már dolgozom.
4: Mit csinálsz?
2: Egy előadó vagyok egy állami cégnél.
3: De arra, hogy mi az, hogy te már dolgozol, én mit csinálok? Mit csinálok én?
2: Igen, ez igaz.
1: Kérem, neked csak jó? Úgy tűnik, hogy itt ülünk és beszélgetünk, de hát azért...
3: Na. Nem kérem ezt a hivatalnoki tempót, köszönöm szépen.
4: Te reggel 6-tól adsz elő.
2: Hát igen, be kell már jönnünk korán is végzünk.
4: Mit csinál egy előadó?
1: Előad.
2: Nem mondhatok sok mindent róla. Ügyeket, tehát elbírálunk ügyeket.
1: Akkor NAV?
2: Nem.
1: Nem, bíróság?
2: Nem.
1: Lehet, behajtás.
3: Divatrendőrség?
2: Nem.
3: Ő az, aki azt megmondja, hogy elég hosszú a szára a gatyának.
1: Szóval egy titkos helyen dolgozol, igen. Budapesten.
2: Jó. Így van.
1: Titkos
2: így van.
1: Helyen, titkos dolog. Család?
2: Van. Két gyermekem van.
1: Ez kicsit lemondóan mondtad, hogy van. De...
2: Hát, két tinédzser, igen.
1: Nem könnyű.
2: Igen.
1: Hány
2: igen.
1: Évesek?
2: 13 és 18.
4: Na, akkor 18 évesen már lehet menni bulizni.
2: Hát igen.
3: Nyíregyházen már a 13 évesen is lehet menni.
4: Az már egyedül sem megy.
2: Igen.
1: Kit választottál, kivel szeretnél játszani?
2: Julit.
4: Jó, oké.
1: Okay. Eszter hátra dőlt, hála Istennek.
3: Jézsül a gyöleges egymást.
2: Igen, őt most már kiméltem, Eszter.
3: Van szíved.
1: Na, figyeljetek akkor, ugye van egy nagyon jó kis plusz ajándékunk, az már megvan, amiatt nem kell izgulnod. Itt ugye az egyéb nyeremény a kérdés, meg a győzelem és a dicsőség. Juli, tegnap nagyot ment.
4: Tegnap én nagyot mentem? Nem? Tegnap? Igen, én mentem nagyot. Igen, jó, oké.
1: Okay. Figyelj, úristen, mi van pénteken? Figyeljetek, 3-2-1, tessék!
4: Voltatok-e már nyaralni, esetleg Horvátországban? Láttatok tüzet?
2: Arrafele mentünk már. Talán.
4: Most voltatok?
2: Így van. Szeretnék kérdezni. Mégpedig gyermekeid...
4: Van kérdéssel, készültél kérdésekkel?
2: Természetesen. Uh-huh. Gyermekeid mennyire könnyen találták meg az útjukat? A középiskola fele.
4: Hát voltak nyílt napokon, elmentek megnézni az intézményeket, és szinte azonnal megtalálták nekik való intézményt. Miért? Most ti továbbtanulás előtt álltok?
2: Így van, a kisebbike.
1: Kutyafáján, gyerekek! A Juli csapdába csalta Klárit, aki megállt egy fél órára körülbelül, majd az történt, hogy Klári visszarúgta a pöttyöst, és akkor Juli botorkált ugyanúgy. Hát figyeljetek!
4: Egy vakvezetett világtalat. Nagyon-nagyon keresgéltük a szavakat.
3: Ez olyan volt, hogy akkor kihívnak felelni két embert, tudod az osztályon.
4: És egyik se készült.
1: Pipózott.
3: Igen, hogy na hát akkor legyetek szívesek, akkor egy kicsit beszéljük.
4: És állsz mellett a szerencsétlen, és várod, hogy legalább egy kulcsszót mondjon ki, amit erre rá tudsz így kapaszkodni, hogy hát, ha valamire emlékszik.
1: Azon gondolkodtam, hogy ugye az előadásait közben, amikor előadsz, azért nem így mondod végig a dolgot.
2: Nem, így van.
3: Nem mondtad el, hogy milyen foglalkozó, és kezdem azt érezni, hogy az előadás az itt teljesen más jelent, mint amit te mondtál.
2: Így van.
3: Hogy itt ilyen számokról lesz szó. Te nem
2: így
3: beszél,
2: van, határozatok végzések.
1: Határozatok és büntetések.
3: Így van, átlátok a szitádon. Az a helyzet.
1: Igen. Azt gondolom, hogy nem szerencsés, ha Klári neked ad elő.
3: Tehát olyan, mint a pénzügyi előadó, hogy nincsen valódi igen,
1: előadás,
3: hanem csak igen, csak előadja a számot, érted?
1: Nem szeretnék igen, a másik igen. Oldalon állni. Viszont Klári, figyelj, van hát egyrészt megérted a Balázsik is ajándékcsomagot.
3: Már az autóvesen.
1: Mi az Isten, te forma egy gyembor?
2: Bocsánat, nem csak lejöttem. kiléptem az irodából, hogy ne zavarjanak, bocsánat.
3: És hol mentél a Lamborghini szalomba?
4: Ez még ott maradt? Nem, ezek balék a háttérben.
1: Megy az üldözés. Na mutatom az ajándékot, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Klári, nagyon szívesen bármikor, ha erre rársz, jó? Meg ha van ilyen ajándékunk. Na, köszönjük, akkor jó munkát neked!
2: Jó hétvégét, jó pihenést!
1: Hello! Itt már megy a találgatás szerintem Avon vagy Oriflame.
4: Azt nem titkolná ennyire, sőt, bedurrantaná a telefonszámával együtt.
3: Hízzétek el, hogy kis pajtársaim jelezték nekem, hogy ők ott voltak a tűzesetnél.
1: Ó! Oh.
4: Igen?
3: Na, most kaptam
4: az üzenetet. Már az Onisi tűzesetnél?
3: Igen, pont hát, oda hívjuk. Foglaltak szállást, ahol volt ez a szituáció, és akkor szóltak nekik, hogy kaptam telefonszámot is.
1: Legalább akkor nekik szóltak, mert hogy egy csomó embernek meg nem szóltak, tehát úgy menekülsz, hogy álmodból fölébredsz, hogy valami van, és akkor elindulsz.
3: És ott van a szállásod, az hogyan zongoráztál magába? Tűz van, drágám. Szóljunk a lapoknak?
1: Nem, meneküljünk csak mi.
3: Akkor mindegy. Indulás.
1: Jó, rájuk tudunk csörögni rájuk, hét után? Oké, akkor hét után megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mert most már tényleg, mert ha csak egy-két eset, az is szörnyű természetesen, de hogy most már én is tömegesen találkozom vele Görögországból is, Spanyolország is ég, Horvátország is ég, úgyhogy tényleg ilyenkor mit csinálsz? Összeszeded, amit van, ezt menekülsz.
4: Itt írja egy hallgató, figyelj, 2 hete bográcsozott a szomszéd. Hívtuk a rendőrséget, de nem jöttek ki, mivel étkezési célból lehet tüzet gyújtani. Uh-huh. Ez létezik tényleg. Tehát én azt mondom, hogy mert szalonnát sütöttem a gyerekekkel, akkor az étkezési cél, és akkor tüzet rakhatok? Hát a tűzgyújtási tilalom az tűzgyújtási tilalom. Tehát nem arról van szó, hogy avart égetek, mert szeretném eltüntetni, hanem azért rakok tüzet, mert valamit meg akarok sütni.
1: Éhes a gyerek, hát arra most mit mondasz, érted? Szegény ízét, szalonnát kíván, akkor azt meg kell csinálni. A tűzgyújtási tilalom az lakott területen belül is ugyanúgy van?
4: Szerintem a tűzgyújtási tilalom az egy általános van. Történet. Aha, tehát, hogy aha. Nem
3: gyújtasz tüzet sehol. A cégézése lehet, Feri. ott jönnek is kitekedik a kezedből.
1: Na hát azt, aki, ha már ezt mondtad, ugye autó tegnap láttam M7-es autópálya. Egyrészt már én az autóban való dohányzást se értem. Még ezeket az újakat hagyjál, mert nincs olyan a szaga. De hogy én autóban soha nem gyújtottam rá, mert hogy olyan büdös lesz a kocsi is, meg te is, mint az állat.
3: Most ki előtt mentegetőzünk?
1: M7-es autópálya, Balaton felé megyünk, szélső sáv, a csávó lehúzott ablaknál dohányzik, és egyszer csak azt látott, hogy tung!
4: Elegáns.
1: Így megindul a csik. Hogy hülye vagy? Hát leég a fél ország. Tehát, hogy magában én nem értem az autóban való dohányzásra, de hogy ezt elpöckölöd ebben az időben. Hát hogy?
4: A parasztok paszki, nem gondolkodnak. Nem csak, hogy nem gondolkodnak, leszarja egyébként. Ó, ebből nem lesz probléma. Figyelj, azt írjuk, mi 3 éve hasonlóan Makarszkáról hajnalban egy 8 hónapos és egy 4 éves gyerekkel menekültünk, arra lettem figyelmes, hogy nem jön fel a nap, mert nem látszott a füstől. Ilyenkor az égből hullik a pernye, a tenger is tele van hamuval, mindenhol fullasztó a levegő, akkor sem éri meg ott maradni, ha közvetlenül nem érint.
1: Hát igen, meg tudod, ki akar ott maradni, szóval, hogy a megéri vagy nem éri meg, ott azért 3 kilométerrel lángol az erdő, én se gondolkoznék.
4: Hát egy kicsit megfordul a szél, aztán szevasz egyszer csak azt hiszem, hogy ég a kert vége.
1: Na, aki tervez ma estére szalonnasütést, szabad.
3: Igen. Saját lakott területen belül.
1: Saját belterületi lakott területen lévő kertjében vagy udvaron, hivatalos tilalom az erdőkre, a fásításokra és azok 200 méteres körzetére, valamint a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre vonatkozik, tehát te saját tulajdonban a grillsütődben nyugodtan csinálhatod, csak ne legyél olyan hülye, mint akikről írtak.
4: Jé. Én azt gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, hogyha ezt így kiadják.
1: Júli, te annyi mindent gondoltál már ebben a műsorban, érted? Az élet meg csak ment tovább, szépen.
4: Spanyolországban kidobott cigarettáit börtön jár, bocsánat.
3: Micsoda?
4: Kidobott cigarettában Spanyolországban börtön jár.
3: Ez amúgy mennyire jó.
1: Tök korrekt. Az is. Aki a busz megállóba pöcköli el, azt is azonnal vagy pénzbírság, vagy valami. Ugyanez. Autópályán autóból. Na!
4: Hogy mit akartál mondani?
3: Most már mindegy.
1: Jó, most már nem osztja meg velünk. Elmegyünk hírezni, 7 óra van, hogyha van bármilyen fontos közlekedési információtok, akkor azt küldjétek nekünk, és akkor 7 után megpróbáljuk földeríteni, hogy akkor mi a helyzet ezzel az Omisi történettel. Jövünk vissza a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Dánuttől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
17: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
18: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
19: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
20: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Vekedy kapsulni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
0: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Önkéntesek tisztították meg a kiszáradt Gyöngyös patak egy részét, új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket, gőzerővel készül a szombathelyi futszálcsapat. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Tanakajd önkormányzata osztotta meg közösségi oldalán, hogy a Gyöngyös patak tanakajdi szakaszán a patakmedrét megtisztították. Ennek köszönhetően rengeteg hulladéktól szabadult meg a terület. A kezdeményezéshez 25-30 lakó, valamint az önkormányzat is csatlakozott. A víz lassan visszatér a mederbe, de még sok idő szükséges, míg az élővilága újra a régi lesz, írja a Vaol. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bűvült a sport Horgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődi tónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapáti horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak, számolt be róla a Vaol. Gőzerővel készül a 2026-27-es MB2-es szezonra a szombathelyi futszálcsapat. A korábbi négyszeres bajnok, ötszörös kupagyőztes HVS-e játékos kerete a kiesés után alaposan átalakult. A korábbi 62-szeres válogatott Tatai József az MB3-as Kódolányi Fehérvár futszáljátékos edzője lett. Fehér Dániel a nagypályás futballt helyezte előtérbe, mint ahogyan Hajmási Milán és Vidák Balázs is. Sodics Ádám Budapestre költözött, Homlok Levente szerződése lejárt és kérdéses Vince Bálint jövője is, viszont a csapat edzője maradt Szipper András. A Haladás az első fordulóban szeptember 14-én a Nagy Kanizsát fogadja a szomszédvári rangadón. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
4: Ciklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk.
3: Most pedig néhány szó a mai időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt, 5 perc múlva lesz 4:08, meg vagyunk, itt vagyunk romokban.
2: Jó reggel.
1: Romokban, de gyönyörű romok. Én szeretem ezeket a romokat.
2: Nem vagyunk romokban, várja, de Eszter is olyan szépen hozza.
1: Szépnek szép, ma is mindig szépek vagytok, ti tudjátok nagyon jól.
2: Nekem jól szokottánk, hogy fel van vizesedve az arcom, amúgy.
1: Kicsi múl. Kéne csinálni egy ilyen szépségszalont, hogy nem hagyod aludni az embereket, különböző buli van, és reggelre. Igen, ki tudja szebbre inni magát?
2: Nagyon jó kérdés.
3: Nekem reggel egy olyan fél óra, mire úgy rendeződnek a vonalaim, hogy olyan arcom lesz, mint mostanra, az se sokkal jobb, de hogy így elkezd így lelohadni a szemem, nem tudom miért, de állandóan reggelre bedagad a szemem, és így összecsúszik, olyan lesz a fejem, mint egy ilyen nagy focilabda.
2: Hát ez az alkoholizmus, ugye, ami egy népbetegség. Sajnos.
1: Sokan küzdenek ezzel, de hát semmi baj, Juli.
2: Most nincs ellenszer.
3: Tehát törzsi, mert azt mondják, hogy egy reggel egy ébredő nőnél nincsen szebb, hát a nagy túró.
2: Ki mondja?
3: Egy csomóan.
2: Egy nevet kérem, valaki jelentkezett, aki ezt mondta.
3: Hogy milyen jó.
1: Torlódás az M1-es autópálya, M3-as. Na, jó van, én pedig nem voltam bulizni, de én csak tudom megkülönböztetni a számokat. M3-as autópálya bevezetőjén 51

0: Kisfiú, Dunaharaszti, meg a Csepel-sziget. Hát ez gyerekek a szokásos péntek reggeli szórakozás a főváros környékén, ugyanerre készülhetünk délután majd a Balaton irányába, mert a jövő héten ugye úgy van az ország, hogy 20-a az szabadság, ez csütörtök pénteket ledolgozták elméletileg, és akkor szerintem nagyon sokan kiveszik ezt a három napot még, úgyhogy szerintem ma megindul mindenki majd a Balaton felé. Elkezdtünk beszélgetni az előbb, ugye a görögországi, meg a horvátországi tűzesetekről, és jelentkezett valaki, akik hát pont ott voltak Omisban. Judit, szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát hallom, hogy nagy a baj.
2: Ezt a lehetőséget. Ennyit mondjak el Juditra, hogy Judittal közösen neveljük a gyermekeinket. Tehát nem teljesen idegennel beszélünk most, hanem Cimbora.
3: És Judit, milyen vérmérsékletű?
2: A legjobb fej a világon.
1: Heves.
0: Csak a gondolom én, hogy a történtek árnyékában ez a hevesség, ez kicsit most elmúlt már.
2: Judit, volt már valaha 40 feletti a pulzusod? Hát kérdezem meg.
1: Soha. Igen, de most azért így standard 120 körül mozog. Nagyjából 8 óra 26 perc tegnap este óta.
0: Mi történt? Ti Omisban voltatok?
1: Nem, Omistól egy 10 pár kilométerre, itt a tengerparton lényegében egy hegyen egy nagyon szép házat vettünk ki, 13-an. Nagyon szép volt, valószínűleg az életben többet nem megyünk vissza a tramuák miatt. Annyi volt tulajdonképpen, hogy 8 óra, 20 pár perc óra, hogy mondtam is, itt is sétáltunk így a ház mögé, és hatalmas láncsúvákat láttunk, és akkor így láttuk, hogy itt baj van. Senki nem jött szólni, hogy el kellene hagyni az ingatlant, úgyhogy Láttuk, megijedtünk, gyorsan elkezdtünk összepakolni, nagyjából 5 perc alatt, amit lehetett, mondjuk 7 gyerekkel, 1-től 15 éves korig, amit így mindenki megfogta, amit tudott, a kis homokozó lapától kezdve a telefon, tabletet, meg amit ott hagytunk, persze azok így ott vannak. Beültünk a három autóba, és akkor elindultunk, és aztán mi nagyon kiabáltunk, úgyhogy a szomszédok úgy erre ők is elkezdtek pakolni, de nagyon sokan még itt sörös üveggel álltak, és készítették a felvételeket. És
0: aztán mi már bejöttünk,
1: teljesen igen, szerintem ott senki, de a tulajdonos is felettünk lakott, és ő is kint állt az erkélyen, és írták, hogy de hát nem kell még elhagyni az ingatlant, mert nem lesz itt semmi baj. És aztán mire Omisba beértünk, akkor már rengeteg, de tényleg rengeteg tűzoltó autó ment, és akkor már láttuk, hogy látszott Omisból is, hogy vörös ott az ég alja. És aztán így pár óra elteltével ott a férjemig besétáltak a rendőrségre, hogy megtudják, hogy vissza lehet-e menni ugye az értékeinkért, és a rendőrök nagyon megörültek az öcsémnek és a férjemnek, mert hogy, mint kiderült, nem tudták, hogy honnan indult a tűz. Úgyhogy egy darab fényképet készített az unokahúgom, azt gyorsan át is kellett küldeni, mert hogy mivel pont alattunk 50-100 méterre indult valahonnan, ezért onnan kezdik majd a nyomozást, ezt mondták neki, jegyzőkönyvet vettek fel, és aztán mondták, hogy a sportcsarnokban, a Tomis belvárosában valami sportcsarnok, ott el tudnak minket szállásolni, de mivel van velünk egy éves kisbaba is, és lényegében a gyerekek teljesen összetörtek, nagyon megijedtek, ezért mi el is indultunk Magyarországra.
0: Ez kemény. Figyelj csak, és a tulajdonos, nem tudom, lehet, hogy ő már átélt ilyet, mégiscsak ő lakik ott, ő nem ment le hozzátok, és nem mondta azt, hogy kedves vendégek, hát ahogy döntenek, úgy döntenek, de ég az erdő.
2: Hát csak annyit, hogy mentsétek magatokat.
0: Igen, nem? Igen. De lehet, hogy ő azért nyugodt, mert lehet, hogy ez minden évben leég, és eddig még mindig megmentették, azt úgy volt vele, hogy mindegy, nem?
1: Hát a tulajdonos nézte a teraszáról, és aztán, amikor elindultunk, akkor én hívtam, nem őt, a fiával volt meg a kontakt, aki mondta, hogy de hát, hogy apáik még nem, de hogy is, hát semmi nincs, és aztán fél óra múlva írta, hogy de, hogy igaz, és hogy az apukájáik is elhagyták az ingatlant, és már nem engedték vissza őket. És aztán később is írt, hogy egyre rosszabb a helyzet, hogy nem lehet visszamenni, és hogy legyünk biztonságban valahol. És aztán nagyjából ennyi, annyiban abban maradtunk, hogy természetesen keep in touch, és akkor bármi van, akkor írnak. Ha más nem azért, hogyha vissza tudnak menni az ingatlanba, akkor visszaküldjék a unokaöcsém ott maradt tabletjét, ami nagyon megviselte őt, hogy ott kellett hagynia, úgyhogy ha más nem, akkor ezért. Egyelőre nincs hírem, majd úgyis ráérünk később, és akkor biztos lesz meg frissebbek is tőlük.
3: És akkor ti most úton hazafelé, most valahol egy, mondjuk egy motelben álltok, vagy valahol?
1: Nem, egy benzinkútnál álltunk meg, és akkor most mi lényegében Omisból Nyíregyházára egy húzamban megpróbáljuk levezetni.
2: Ez hány óra?
0: Hát az... ez egy ezres szerintem legalább.
3: 6-8 minimum.
1: Igen. És egyébként, ami nagyon ijeszt, ja, bocsánat, igen, igen. És ez nyilván, ami nagyon, nagyon ijesztő volt, tehát, hogy ott azért már egy parkolóban voltunk, és egyre többen is magyarok is voltak, és mi azért ijedtünk meg, hogy, hogyha elkezdenek megijedni, akkor ne az legyen, hogy Omisba is beszorulunk. Úgyhogy szerencsére még időben el tudtunk indulni, de hogy amikor így visszanéztük, így láttuk, hogy vörös volt a teljes hegy, ahogy ott azért a tűz az elég gyorsan terjedt. És egyébként még, bocsánat, még azt hagyd tegyem hozzá, hogy mi azért is ijedtünk meg ennyire, mert végignéztük, hogy egész nap a szemközti szigeten próbálnak eloltani erdőtüzet, és nem sikerül. Úgyhogy nálunk ezért volt az, hogy láttuk, hogy ez nem úgy megy, hogy 5 perc alatt, hanem hogy nagyon-nagyon sok ideig, és ennyi gyerekkel egyszerűen nem mertük bevállalni, hogy akkor ott várjuk azt, hogy egyszer csak valakinek sikerül eloltani.
0: Hát szerintem a legokosabban döntöttetek, tehát, hogy aki egy ilyen esetben ott van, és katasztrófa turistáskorig úgy, hogy ott van a teljes családja, a gyerekei, én azt nem is értem. Tehát azt, amit mondtál, hogy a szomszéd videózott a szomszéd erkélyről, hát hogy? Nem az jut először esetben, hogy mi van, ha körbeveszi a házat, mi van, ha nem tud kimenni.
2: Meg csodál, hogy volt már, tehát hogy el tudtatok indulni, tehát hogy pont ott voltatok időben. Tehát hogy ez egész eszembe, ez egy isteni szerencse, mert azért ez, meg a ti a reakcióidőtök persze.
1: Igen, és pont azt beszéltük, hogy mi előző este bementünk a városba a felnőttek, és a gyerekeket ott hagytuk az édesanyámmal. Pont azt beszéltük, hogyha ez előző este történik, akkor nem tudjuk, hogy mi történt volna, mert nem engedtek volna vissza. Úgyhogy így az, hogy mit hagytunk ott, szerintem mindenki el is engedte, mert hogy éppen egészségben el tudtunk jönni, de tényleg egyébként nagyon ijesztő volt, amikor így a ház mögött így felcsapott egy hatalmas láncsóva, és akkor itt láttuk, hogy hatalmat, itt valami borzalmas készülődik, vagy borzalmas fog történni.
0: Sok magyar volt a környéken?
1: Igen, egyébként így a Habatortán, hogy a húgomnak tönkrement hirtelen a sebváltója egy út közepén, és hogy állítólag, nem tudom, mit mondtál, hogy 20-30 magyar megjelent, szerencsére pont egy autószerelő, aki meg el is kezdte megszerelni a sebváltót, tehát hogy így hihetetlen is.
3: Isteni szerencse.
1: Igen, tehát teszteltük, sok magyar volt, és meg a kempinget is, akik elhagyták, ővelük is nekiálltunk beszélgetni, mondták, hogy ők messzebb voltak, ők látták a tüzet, és akkor így ott hagytak ők is csapott papot, és akkor várják, hogy majd mi lesz, és miért tudnak visszamenni. Sátorromokért, vagy esetleg tényleg túlélte valami a tüzet.
3: Meddig maradtatok volna?
1: Vasárnapig.
0: Hát akkor még lett volna benne egy pár nap.
2: De nyugtass meg, hogy Tamásnak azért sikerült még inni egy risztrettót, mielőtt elindultad ott már.
0: Nagyon szereti.
3: Sehova!
2: Ő lehet, hogy a tabletot marad.
1: Tamás sörözgetett. Úgy indultunk el, hogy jesszusom, lehet, hogy nem annyi sört hittem, amennyit lehetett volna, úgyhogy így számoltuk az órákat, hogy most már tudunk-e indulni, hogy esetleg megállít valaki, de hát senkinek nem ezzel volt. Tehát, és egyébként rengeteg, mondom, amikor Zágrából mentünk vissza, még akkor is jöttek szembe a tűzoltó autók, de valami 20 plusz, úgyhogy rengeteget. Gondolom, mozgósították.
2: Gondolod, hogy lett volna még egy ilyen szondáztatásot még az ördög tüzében?
1: Igen.
2: Nagyon
1: jó,
2: majd van egy nagyobb is.
1: És a gyerekek, hogy a férjemnek mennyi alkohol van a vérében, vagy nincs.
2: Igen, de hogy vannak a gyerekek most így? Már azért másnap
1: reggel. Aztának. Azt mondjuk, hogy Matilda nem fog énekelni a rádióban, pedig gondolom szíve vágya lenne.
0: Majd megmutatod nekik. Hát figyelj, itt próbáljatok meg majd arra koncentrálni velük kapcsolatosan, hogy nyilván el kell mondani, hogy ez történt, de hogy voltak előtte jó dolgok, meg szerencsére megúsztuk. Tehát, hogy ne olyan legyen, ne traumatizáljuk őket úgy, szegényeket, hogy a következő évi nyaralásnál nem akarnak menni sehova.
1: Igen, kérdezte is az autóban, hogy anya, én most akkor traumatizálva lettem?
3: Csak hogy tudják, hogy
1: ez a trauma, igen.
3: Mi ez az érzés a gyomromban most?
2: És akkor jövőre, akkor vulkának, jól gondolom, hogy jöhet? Etna?
1: Szerintem megyünk hozzátok látogatóba. Az lesz a legnagyobb.
0: Egy biztonságos Nyíregyháza. Kérdezik egy csomó, hogy biztosításotok volt? Külön kötöttetek?
1: Volt, fel is hívtuk azonnal a biztosítót, elmondtuk, hogy mi történt, azt mondták este 10-kor, hogy ja, hogy ez most nem csak erdőtűz, hogy hadd járjanak már utána, hogy akkor mi is a protokoll ilyenkor, úgyhogy majd valamikor visszahívnak.
0: Aha.
1: el is indultunk, úgyhogy nem tudom, mi a protokoll, majd gondolom, meg tudjuk, az most az akkor éppen másodlagos volt,
0: hogy
1: éppen nem tud azonnal válaszolni, de igen volt.
0: Na, mert mi mindjárt hívjuk Németh Petit a CLB-től, úgyhogy rákérdezünk.
2: Intézünk
0: egy kis lóvét, ezt most szerintem te nem fogod tudni meghallgatni, mert ott, ahol most vagy, most mi még nem szólunk, de talán érdemes majd, ha hazajöttetek, megnyugodtatok ezt visszahallgatni, jó?
1: Köszönjük szépen. Köszönjük
0: és akkor jó utat
2: nektek. Várunk szeretettel Nyíregyházán.
1: Oké, köszönjük. Köszi,
0: szia Judit. Hello, hello. Ilyen gyerekek azért, oda van a hangja.
3: Hát vicces.
2: És alapból ilyen a hangja.
0: Ja, hogy alapból ilyen?
2: Alapból ilyen. Judit egy fantasztikus ember, nagyon szeretem, és egy brutális hobbija van, olvas, de úgy, hogy mindig van a hón alatt egy ilyen Kindle. És amint van egy kis idő, akkor már...
0: Akkor előveszi, és csak olvasgat.
2: Igen.
0: Hát most a hazaúton akkor lesz ideje, mire hazaérnek Nyíregyházára. Szevasz Peti, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na nem tudom, mennyit hallottál a sztoriból, Juditék ugye kimentek nyaralni, volt biztosítás, hogy ilyen speciális-e vagy se, azt nem tudom, de utazási biztosítást kötöttek, és egyszer csak erdőtűz, úgyhogy ott kellett hagyni gyakorlatban a fél cuccot, amit magukkal vittek. Milyenkor a teendő?
4: Hát nem csodálom, hogy a biztosítós kollégák adtak, hogy ő így hallottam a beszélgetés végét, nem voltak így felkészülve, mert ez bár most nagyon sok ilyen történik, hát nem is akarom elterelni a témát, de ugye őskül lakossága oltotta a tüzet a saját kis faluja körül itt Veszprém megyében majdnem egy napon keresztül, és nekem ott még család érintettségünk is van, tehát ez ugyanúgy bozott tűzből indult az egész, és ugye most az Etna is füstölög éppen, és kitörésápolós repülőtereket zárnak le, úgyhogy most elég sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy félbe kell hagyni az utazást valamilyen természeti katasztrófa miatt, és el kell indulni haza, vagy éppen utaznának ugye oda a valahova, és nem tudnak, mert ott nem tudják őket fogadni. Úgyhogy elég összetett a helyzet, és vakargatják is a fejüket a biztosítók, de létezik megoldás, de nem mindenkinek van a biztosításában. Ugye itt két típusú biztosítás játszik közre, vagy játszhat. Az egyik ez az utas biztosítás, amit a legtöbben ismernek, hogyha megkötöm azért, hogy kinne, hogy bajom legyen, vagy ha hát lehet bajom, de legalább a biztosító fizessen, ugye betegség, baleset, stb. Ilyesmi. A másik meg az útlemondás biztosítás. Ez a kettő kérdés üti fel a fejét. Na most az utas biztosításoknál a magasabb kategóriás, ugye minél több mindent tartalmaz, sokszor szoktam mondani, hogy utas biztosításán nem csak arra kell gondolni, hogy eltörik a lábam, megcsik a medúzza, vagy megbetegszem, hanem vannak olyan körülmények, aminek úgymond semmi köz az egészségi állapotunkhoz, nem betegség, nem baleset, de nagyon meg tudja zavarni az utazást. Vagy az podgyászelvesztésre, járatkésés, és ugye ez a hirtelen hazautazás. Ez a témakör.
0: Ez most van, itt a hirtelen hazautazás nyilván.
4: Igen,
0: nem?
4: Ez a kényszer hazautazás, amiben többfajta káres esemény is történik. Egyrészt ugye hirtelen haza kell jönni, és autóval van valahol a család, ugye akkor most idézőben mondom, szerencsés, mert hát jól van, be tudunk ülni egy kocsiba, és akkor felejtje meg, de menni kell. De lehetne így sokkal komplexebb az utazás, lehetne repülővel is, lehetne több repülővel, átszállással menni haza, ebből lehetnének napokon keresztüli várakozások. Repülőtereken például egy ilyen az Etna kifejezetten ilyen lehet, mert ott még egy-két repülőtér se működik, tehát borzasztó kellemetlenség, plusz költség, kinnalvás, nem kinnalvás. Azoknál a biztosításoknál még benne van ez a kényszerben való hazautazás, hirtelen hazautazás, és az is valami természeti katasztrófa okán, tehát nem úgy, hogy az utasnak sajnos menni kell mégis, hanem egy ilyen külső okán, azoknak fizetheti az utas biztosítása ezt a hazautazás dolgot. Tehát mondjuk a kellemetlenségeket, ha mondjuk repterem bárhol meg kell szállni.
0: Oké, de itt most ők ugye kocsival voltak, tehát nem kell repülő, meg ilyesmi. A kint maradt cuccok, mert ugye Judit is elmesélte, hogy nem volt idő se szétnézni, amit éppen találtak, azt megfogták, de mondjuk itt kint van egy laptop, benne égett, valószínűleg ha leégett a ház, a ruházatok, minden ott maradt. Erre egy ilyen átlagos utasbiztosítás fizet?
4: Az utasbiztosításokat osztályozunk úgy általában, mint a szállodákat utazáshoz passzol, 1-5 csillagig. És akkor azt mondom, hogy ilyen 4-5 csillagos utasbiztosítások már fizetnek erre, a középkategóriás átlagosak, vagy az alattiak, azok nem. Ez ugyanúgy, mint egy podgyász elvesztés, van az alacsony kategóriásokban nincs is benne, egy közepes kategóriásban benne van a podgyász, ebben ez ilyen podgyász elvesztés kategória, podgyász megsemmisülés, podgyász elvesztés. A közepes benne van talán 1-200 euróval, és mondjuk egy 4-5 csillagos legalább a 400-600 euróval is benne lehet a podgyászelemünk, tehát nem korlátlanul térít a legeslegtöbb esetben, hanem van egy összeg, amit ha te tudsz, hát úgymond bizonyítani, tehát inkább azt mondom, hogy ez elhihető a körülményekből a biztosítóba, ez bizonyítható valamennyi, hogy volt egy podgyász, akkor mondjuk a 400 euróig, 600 euróig tételeidet, azokat visszatéríti, ez mondjuk fejenként van, tehát a négy utason és minden ére kötöttek utas biztosítást, akkor így mondjuk a podgyászok ára, így akár
0: ott
4: egy laptop
0: akkor is. Ott
4: bele kell
0: hazudni mindent.
4: A bosszolt, hogy is kinnéget meg a laptopon minden, amit kivittem.
0: Figyelj, csak még egy kérdés, mert kevés időnk van nagyon, hogy pont egy haverommal beszélgettem a múltkor, hogy mennek utazni, és akkor kérdeztem, hogy biztosítás köte. Mondta, hogy nem, mert neki van bankkártyája, és azon van biztosítás. Ez jó szokott lenni?
4: Hát igen, nem. Az a baj, hogy nem. Tehát van az európai egészségkártya, bankkártya mögött biztosítás. Sok mindenben hisznek az emberek, hogy van. Én azért örülök arra, mert legalább gondolkodik benne, hogy legyen biztosítása. Ezek ilyen csatolmány termékek, tehát nem mondom, hogy értéktelen. De természetesen egy bankkártya mögötti biztosításnak az értéke mondjuk évente talán 1000-1200 forint, miközben egy 5 csillagos utas biztosítás mondjuk naponta 1000 forint. Ami még mindig egy utazás költsége mellett eltörpül, ugye, de hát baromi drága tud lenni, hogyha hiányzik, úgyhogy én azt mondom, hogy ebben kiegészítőnek jó, tehát ha valami van, egy utasbiztosításnál több minden összeadódhat, tehát itt hallottam beszélgetést, annak a végét is lehet úgy mondani, hogy több biztosításban érdemes megnézni, van akinek a lakásbiztosításában is van csatolva utasbiztosítás, de ezek általában kisebb értékűek, nem mindenre nyújtanak fedezetet, nem teljesen jók, majd utólag érdemes megnézni, és még mit tudunk arra rá írogatni, a szabályos, de egy rendes, jól megkötött utasbiztosítás lesz majd az igazi védelem.
0: Oké, Péter, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál.
4: Én is köszönöm.
0: Nem terveztünk veled, úgyhogy bocsa, a nyaralás kellős közepén 7-kor ébresztett.
4: Nem, semmi gond, tök jó volt.
0: Köszönjük, szevasz.
4: Jót a regenerálódom. Köszönjük szépen, köszönjük.
0: Hello. Na, szóval a biztosítás az talán segíthet, de persze az elveszett nyaralást meg a sokkot azt semmi nem pótolja. Itt most már egyre több hír jelenik meg egyébként ezzel a tűzzel kapcsolatban. A görögországival kapcsolatosan is a horvátországi nyaralás csoport a Facebookon most már tele van tűz esetekkel, úgyhogy ez nem egyedi, meg nem, hát hogy is mondjam, nem egy ilyen
3: egyszerű eset. Ráadásul képzeld, amikor itt állsz, és be vagy csomagolva, mert úgy volt, hogy jövő héten
0: bizt. Ja, meg hogy mennél. Igen.
2: Hát inkább ez.
3: Hát amúgy, inkább ez mit kint égél. Persze, világos. Milyen ropogás, Péter? Nem tudom. Ez a tértem.
0: Megérztél, sütni kiszalonnás.
3: Igen, jó meleg lett hirtelen.
2: Nem szeretném a macskámba ezt felpenderedni, látni egy ilyen helyzetben.
0: Szörnyű lehet, úgyhogy Juditéknek is jó utat hazafelé. 7:30 jövünk a hírek után.
5: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 000 forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
16: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
17: Igen.
16: És ez?
17: Igen.
18: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
19: Reklámot hallottak.
20: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
21: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
22: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
2: 1! Reklámot hallottak.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Közel 50 kiló hal pusztult el a kiszáradó Gyöngyöspatakban. Demonstrációra készülnek Szombathelyen. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A rendkívüli vízhiány Vasvár megye egyre több vízterületén okoz komoly problémát. A veszélybe került halállomány mentésében hivatásos és társadalmi halőrök, horgászok, önkéntesek és helyi lakosok is részt vesznek, írja a Vaol. A Gyöngyöspatak Táplán-Szentkereszt alatti szakasza a napokban gyakorlatilag kiszáradt. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy közel 50 kg elhullott halat kellett összegyűjteni. A Vasszécsényi malom alatti szakaszon ugyanakkor még időben sikerült beavatkozni, jelentős számú élő halat tudtak kimenteni. Egyre többen emelnék fel a hangjukat az aszbeszt ügy miatt. Békés lakossági megmozdulásra készülnek az Oladi platón. A szervezők már arra kérik a szombathelyieket, hogy készítsék el molinóikat és transzparenseiket, amelyekkel megmutathatják, hogy sokakat érint a probléma, írja a Vaol. Várják mindazokat a szombathelyieket is, akik úgy érzik, hogy szennyezett terület közelében élnek, nap mint nap ilyen terület közelében park holnak, közlekednek, vagy egyszerűen csak érintettek ebben a helyzetben. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogyvármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébi elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
4: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségeseket, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
3: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3:48 lesz 4 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Ha vasárnap indulnánk Horvátországba, a szállásadó kussol. De szép ez. Ugye, hogy hallasz egy ilyet, hogy mi történt az elmúlt napokban, és akkor legalább megpróbáljuk
2: kideríteni. Elolvadt a router.
1: Lehet, hogy már nincs telefonja. Igen. Na, nem biztos, lehet, hogy csak még a kedves vendégeit abajgatja. Azért nézzetek utána. Hát most ennyi, ezt tud tenni. Egyébként a Google Maps írja, hogyha valahol erdőtűz van. Tehát, ha rákeresel a célra, ahova szeretnél menni, mondjuk kocsival, és megtervezteted vele az utat, akkor kiírja, hogy ott most erdőtűz van, vagy az úton valahol.
2: Aha, meg egyébként van egy csomó Horvátország nyaralás szállás tippek, vannak ilyen Facebook csoportok, és ott azért naponta frissülnek a hírek, úgyhogy ott ezt érdemes esetleg rákeresni, mielőtt nyakatokba veszitek a Európát.
1: Így van, vagy Horvátországot. M5-ösön van egy baleset Budapest felé, Felsőpakony körül, tehát Pest irányába M5-ös, ott vigyázzatok. Na, egy nagyon izgalmas, hát érve kicsit szomorú, inkább mondjam, az nem izgalmas ez, de megpróbálunk majd segíteni. Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé, ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik, és hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta, de a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve igen, szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta éget meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
2: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az állam.
1: Hát egyrészt már azon csodálkozó, hogy egy darab hogy ilyen egy van, darab érted? Van. Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
2: Működött,
1: most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
2: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatell összeg, de persze, 30-valahány millió.
3: 36 millió, tehát talán, 36 millió ha valaki forint. Tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
1: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, jaj, de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, hát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
4: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testterületükbe van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testterületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és mostanra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
2: Egy darab ilyen ágyatok van?
1: Volt.
4: Igen, itt kell, volt. Igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
1: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
4: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra például, talán hallottátok a hírekből azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
2: Hol tart most a gyűjtés? Ezt meg lehet kérdezni, hogy nagyjából mennyi hiányzik még?
4: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
3: Még 20-as kell, ha jól sejtem.
1: Körülbelül.
3: Van még olyan másra szükségetek? Vagy mert ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg tudnátok-e még költeni
4: ilyenkor
3: valamire?
4: Ilyenkor azt tudtuk mondani, hogyha a kiterjedt az összeget akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égésközpont, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a
1: végtelen gyerekek ellátását. Valószínűleg végtelen a lista.
3: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi idő még elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
4: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
1: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg a mit tenni, az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit.
4: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szüksége, mert sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrása nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
2: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hozzáillik ezt? Tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat. De amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
4: az egészségügyi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van nagyon nagy szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy égett, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
1: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
4: A Betesda Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készült, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni elképzelni a kedves hallgatók, hogy hogy is néz ki egy ágy, milyen körülmények között zajlik. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős team dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig, van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban. És a különböző felületeinken fent van a számla szám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani. És hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni. És egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön olyan helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat, igen, használni, igen, kell.
1: Ezt nem is
4: szeretném hozzátenni.
1: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te föllállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
4: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25 000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót, és titeket nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúz a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
1: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
4: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
1: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon a munkátokat.
3: Igen, így van. Így van.
4: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, szia.
4: Sziasztok.
1: Szia. Dr. Tamásné Besenóra, a Betesda Kórház főigazgató helyettese. Nem fogunk vekengeni azon, hogy ezt még mindig az állampolgároknak kell összerakni, mert egyelőre ez van. Reméljük, hogy változik majd a dolog. Nagyon komoly. Hát egy húszacska.
3: Az igazság, hogy remélem, hogy el fogunk jutni odáig majd így társadalmi szinten, hogy egy ilyen helyzetre csak egy telefont kell nekik megejteniük egy minisztérium felé, akik azt mondják, hogy természetesen akkor küldjük.
1: Így van, utaljuk, tehát, hogy... és akkor szerezzétek,
3: igen,
1: be az,
3: igen,
1: ágyat.
3: Mert hogy azért ezek az akut esetek, meg hogy itt időben kell valami nagyon fontos dolog, ez erre lehetne valami alap.
2: Igen, meg azt gondolom, mondta, hogy amortizáció, oké, de hogy itt egy 24 igen, éves ágyról
1: erre
2: beszélünk.
1: Egy kicsit már lehetett
2: számítani,
1: hogy tönkre
2: megy. Hogy
1: nem,
2: múlt héten megvettük, és annyit használtuk, hogy tönkre ment egy év alatt. 24 éve állott ez az ágy, és működik 0-24-ben. Tehát, hogy mennyire kell valaminek tönkre mennie, mennyi idő alatt kell, hogy tönkre menjen valami, hogy valaki felkapja erre a fejét.
3: Igen, meg azt, hogy tudod, ez egy ritka helyzet, tehát ezzel az égésekkel nem se sok helyen foglalkoznak, ugye, ha nem, tehát ugye ez központosítva van, és azt mondja, hogy a födém nem bírja el csak 2 maximum, hogy ez azt jelenti, hogy azért lehetne ott építeni egy kis melléképületet 4-5 ilyen ágyacskával, szerintem azért ezt elviselni, és azért mindig csak 150 millió forint, ami, ha megnézed, hogy ment maga az ágyak, nyilván az épület az több, de hogy az éves költségvetésének mondjuk egy rendezvény céghez képest. Az nagyon-nagyon kevés, az nagyon kevés, srácok.
1: Igen.
2: Jaj. Nehéz nem demagógnak lenni. Nehéz.
1: Meg az is, gyerekek, elképzelhetetlen, hogy egy ekkora őrült rendszerben, mint az egészségügy, hogy nincs egy ilyen puffer, egy tartály, egy tartalék, egy vésztartalék, érted? Ahol azt mondjuk, hogy figyeljetek, ez most nagyon kell. Csak tudod, mi lenne, ha lenne ez erre a vésztartalékra, ma be tudna jelentkezni 100 ilyen egészségellátó, ahol valami nincs.
2: Így van.
1: Ahova valami kellene.
2: Szerintem nincs olyan osztály, ahova ha most becsöngetnél, és azt mondanád, hogy van-e olyan, ami egyébként nélkülözhetetlen SOS, és nincsen meg, akkor nem mutatna legalább 3 olyat, amire azt mondaná, hogy figyelj, ez baromi régóta hiányzik, és nagyon kéne, és alap. Na, szóval kitesszük a Facebookra a Betesdának, az alapítványnak a számlaszámát, ahova tudtok utalni, de ha felmentek a Betesda honlapjára, vagy a Facebook oldalára, ott is megtaláljátok az elérhetőségeket, a számlaszámot.
1: Nézd meg, minden. Sziasztok, cégünk nevében 5 millió forintot felajánlunk a homokágyra a Betesda kórháznak. Feri írta, nem írt cégnevet, nem azért írta, hogy reklámot csináljon magának. Feri, szeretlek, ha ez bármit jelent neked. Köszönjük
3: ez
1: szépen.
3: Nem semmi, Feri.
1: Úgyhogy ez nagyon-nagyon
3: szép.
1: Így van, így van. És látott cégek, és ráadásul még a cég kap róla igazolást is, ugye a Betesdától, amit aztán adó alapcsökkentésben tudott használni. Úgyhogy Feri, egy Isten vagy, és ugyanezt kell mondjam azoknak is, akik 1000 forintot 500, utalnak. Bármi. Tudod, 1000 forint, 5000 forint, tök mindegy,
3: mondom,
1: hogy mennyi.
3: Aki a legnagyobb összeget felajánlja, az a Feri. Rákóczi Feri 15 percig fog csókolózni nyitott szemben.
1: De az a baj, hogy Feri, tehát hogy érted, hogy Feri már Feri írt egyet.
3: Igen, tehát 5 milliót kell megugrani, srácok.
1: Jó, 5 millió, 1 forint.
2: Igen. Illetve egy csomó mindent fel tudunk ajánlani, DJ Oti Plázs jegyeket is.
3: Szerintem a felcsókolózás,
2: és Rácskó Eszterrel a nyitott szemmel csókolózás a plázson.
3: Ezt nem lehet, mert ez nem poén. Az van komoly. Nekem, ha velem valaki nyitott szemmel csókozik, érzemeim lesznek. Tehát akkor újra tervezés. Az nem tud megvalósulni.
1: Többen írtak, hogy ugyan pénzük nincs ennyi, de jelentkeznének. És mind férfi. Jó? Tehát így állok.
3: Hát ez a probléma. Nem tudok ennyi embert szeretni. Vagy nem tudnék, de ezt
2: egy homokáért.
1: Jó, úgyhogy akkor még egyszer fönt vannak az elérhetések nálunk is, de a legegyszerűbb tényleg a Betesda oldalára fölmentek. Istenek vagytok, köszönjük szépen mindenkinek, már itt sokan írnak, hogy mennyi pénzt küldtek még egyszer, 1 forinttól akármeddig a végtelenségig, aki nyilván megteheti, minden egyes kis fillér számít, úgyhogy köszönjük szépen. Mindjárt 8 óra jövünk a

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 40 grammos többféle Knopper Snut Bar csak 239 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3.890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
13: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablok falazó elemek minden méretben, felújítás, minőségi térkő, bombaáron. Verrasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktéri táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 17 óra.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
2: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
2: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Átadták az új sportpályát, hosszú ideig tartotta rettegésben családját a vasi férfi, színező pályázatot hirdetett a Vasi Víz. Soskata vagyok, köszöntöm Önöket. Átadták és néhány tanuló már ki is próbálta a felsőbüki Nagypál általános iskola udvarán megépült új rekordtáns sportpályát. A 20x40 méteres pályát a régi aszfaltos helyén alakították ki. A rugalmas sportburkolatnak köszönhetően a diákok korszerű körülmények között végezhetik testnevelés óráikat, miközben a pálya számos labdajáték és szabadidős sporttevékenység számára is kiváló helyszínt biztosít, fogalmaz a VAOL. A Sárvári járási ügyészség kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023-tól élettársát rendszeresen fenyegette, majd többször bántalmazta is. Ennek több esetben tanúja volt a nő korábbi kapcsolatából származó kisgyermeke is, akit közösen neveltek a vádlottal. A vádott ezzel a kiskorú gyermek érzelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztette, írja a VAOL. Büntető jogi felelősség a Sárvári járásbíróság fog dönteni. Nyári színezőprogramot indított a gyerekeknek a Vasi Víz ZRT. Csepke a Víz Csepp Manó főszereplésével, a kezdeményezéssel a kreatív időtöltés mellett a víz fontosságára és a készletek megóvására is szeretnék felhívni a családok figyelmét. Az elkészült alkotásokat augusztus 14-ig várják a társaság közösségi oldalán. A

0: 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hello mindenkinek, 8 óra 12 perc van, M5-ös autópálya Pest felé, M0-ás felhajtó előtt, két autó, hatóságok a helyszínen, terelés, amit csak el lehet képzelni, és most már szerintem mi is kitettük, meg személyes oldalainkon is kint van a Betesda kórház elérhetősége, de a legegyszerűbb, hogyha fölmentek az ő oldalukra, például a Facebookra, a második poszt szól erről a bizonyos homok ágyról. Fogjunk megint össze, szerintem, hát ez ma estére, vagy holnapra, ez szerintem meg lesz. Ismerlek benneteket, ügyesek vagyunk együtt.
2: Igen, és hogyha még e fölött érkezik, azt egészen biztosak lehettek benne, hogy jó helyre megy az a pénz. Tehát, hogyha egy kicsivel megszalad...
3: Egy homokhotel még kijöhet belőle.
2: vagy bármi, tehát hogy biztos, hogy el fogják tudni.
3: Egy homokpuf, egy homokjészek.
1: Homokpuf, vagy egy homokhozó, egy kisebb legalábbis.

0: Milyen érdekes a műsornak a folyása, hogy erről ugye nem nagyon tudtunk még így előre gondolkozni, hogy ez lesz a téma majd, és ugye Nóra megemlítette, hogy hát például nagyon sok olyan betegük van, aki például a vonatra mászós sztori miatt kerül be a kórházba, most is kettő van, hogy ott van a felső vezeték, és akkor ezek a vezetékek áthúznak, és súlyos égési sérüléseket okoznak, és szóba került az is, hogy hát a social media ebben igencsak felelős, mert nagyon sokan ezt kiteszik, hogy ez mekkora Jedi ez a dolog, és hát ezért meg akarod te is csinálni, aztán ennek rossz vége lesz, és közben pedig Júli talált egy nagyon érdekes információt, egy nagyon érdekes cikket, egy hamarosan megjelenő új könyvről, a Digitális fenevadak, ez a címe, és hát a kedvenc neurobiológusunk Szász Máté írta ezt a könyvet, ő ugye már nagyon sokszor volt nálunk, sokat beszélgettünk vele, és arról szól ez a könyv, hogy most micsoda terhelés éri egy ember agyát. Például ezeken az okos eszközökön keresztül.
1: És miért mutogatsz rám?
0: Nem rád mutattam Annára, hogy lehet
1: szükséges. Az agyamat. Ez a helyzet.
0: Hogy például csak egy ilyen apróság, hogy ma több információt dolgoz fel az agyunk egy nap alatt, mint 500 éve például egy király egész életében föl kellett, hogy dolgozza. Ugye azért mondjuk a királyt, mert nyilván neki rengeteg dolga volt egy ország igazgatásában. Egy egész életen keresztül ő nem kapott annyi információt, mint amit most mi egy nap alatt megkapunk.
1: Mi évente 365 király vagyunk.
0: Egyébként igen.
2: Ők hogy nem unatkoztak?
1: A királyok?
2: A királyok.
1: Volt egy csomó olyan dolgok, amiket mi szeretnénk csinálni, csak nincs rá pénzünk.
2: De hogy te ha
1: csicskáztatták az apródokat.
2: Ha arra gondolsz, hogy telik el egy napod, hogy mennyit van a telefon a kezedben, hogy mennyi információ jut el hozzád, és hogy ebből mi marad meg? Semmi. Tehát, hogyha most fel kellene idéznem, hogy egyébként napközben addig, ameddig itt mondjuk a szünetekben pörgettem a telefont, hogy azok közül mi az, ami beakadt, és mi az, ami átment, és megmaradt? Semmi. Az ég a tegyvilágon semmi.
1: Ez egyetlen részvideót sem
2: tudok felidézni.
0: Igen, itt ezt ki kéne vizsgáltatni, mondjuk.
1: Én aki meg is vagyok viselve, nem is tudom, mikor adottam kutatni magam, én is emlékszem, mit telefonoztam az előbb. Hát, Júli.
2: Nem, de ha nézed ezeket a Reels videókat, vagy nézed ezeket a kis ilyen kis szösszeneteket, kis ilyen kis cikkeket, amiket csak így átpörgetsz, hát most én bajba lennék, hogyha...
0: Én mondjuk különbséget kell tenni a között, hogy tudatosan keresel valamit, és arra ránézel, ráolvasol, vagy pedig ez a pörgetés, amit te mondasz, ott ugye eteted az agyad.
2: Igen.
0: Eteted az újabb információval, esetleg, hogyha érdekel egy ilyen kis Reels videó, akkor megnézed belőle 15 másodpercet, de általában kettő után ezeket dobjuk. És egyébként nem csak innen jön egy csomó, hanem belegondoltok abba, hogy most mennyi minden inger jön például a külvilágból. Hogy annak idején csak 100 éve anyánk, nagyanyánk bement a boltba, volt egyfajta kenyér, meg egy, mit tudom én, egy tej, és akkor azt hazahoztam a bemész, és a végtelen kínálat. És ez mind ugyanúgy stimulálja az agyat.
2: És hát ugyanazokat a mechanizmusokat indítja be, mint 500 ezer évvel ezelőtt, ugye, ez a küzd vagy menekülj. Tehát, hogy ugyanazokat a stresszorokat triggereli a szervezetben, teljesen mindegy, hogy ez most a kartfogódik irissel küzdesz, vagy egyébként a Reels videókkal.
0: Az avonügynökkel.
2: Nem, ilyen állandó készelétben tartja a szervezetedet, csak most állandóan jönnek ezek a stresszorok, és nem tudod őket kikerülni. Úgyhogy ez a legnagyobb probléma ezzel, hogy folyamatosan hergelve van az agyad. És nyilván nem erre vagyunk kitalálva.
0: Itt van velünk Szász Máté. Jó reggelt, Máté, hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Milyen a helyzet a tengerparton? Mert te pont nyaralni vagy.
3: Remélem, hogy a tengermorajlás nem hallatszik nagyon be, ugye?
0: Nem fog
3: akarom
0: megzavarni
3: az adás menetet, igen.
0: Nem fog bennünket megzavarni.
3: A teraszon a tengerparton, úgyhogy remekül érzem magam, és nagyon köszönöm, hogy hívtatok. Nagyon jó felütéseket hoztatok be.
0: Meg ráadásul az, ahogy te ezt a könyvet megírtad, vagy legalábbis amit mi most így látunk belőle, az nekem nagyon emberközellivé tette. Én imádom ezeket a példákat, amiket te hozol például lesz, hogy 500 évvel ezelőtt ugye egy királynak egész életében nem jött info. Fölkészült erre a mi agyunk?
3: Nem, egyáltalán nem készült. Ez eleve az emberi szervezet nem áll készen a 21. századra. Tehát annyi minden új behatást és toxin és új igénybevétel van, hogy erre azért az evolúció kedves volt, ráadásul főleg azért, mert a legnagyobb változások az elmúlt 10-12 évben történtek. És gondoljatok be, hogyha összegezni szeretnénk, hogy mi az Isten történt az agyunkkal, akkor mondjuk olyan mondatok jutnak az eszembe, hogy a pillanatnyi öröm kultusza, vagy a gyors olvasás és a gyors értelmezésnek a kultusza. Ugye gondoljunk bele a mennyiségben, az információ mennyiségben. Az ember újja naponta 93 métert scrollolt átlagosan a telefonjának a képernyőn. Ez az amerikai szabadságszobor magasága a talapzattól. Nem a szobor, a talapzattól kezdve. Hát ennek már van sportértéke, csoda, hogy van még új lenyomatunk.
2: Jézus.
3: Az életéből egy átlagos ember összesen 6 évet tölt a social media böngészésével.
2: Én ezt keveslem. Keveslem őszintén.
3: Ez azért durva, mert a családunkkal összesen 2 évet beszélgetünk, de figyelj, egy egyetemi diploma megszerzéséhez elegendő 0,7 év. Egy olimpiai érem megszerzéséhez nulláról 1,8 év befektetett munkára van szükség. Az azt jelenti, hogy a social media használat elvesz tőled életed során 9 darab diplomát, 4 olimpiai érmet és 3 családot. Azt gondolnád, hogy cserébe kapsz tőle érte valamit. Viszont az aktív social media használók 40%-a érzi úgy, hogy az élete sokkal rosszabb, mint másoké.
0: De akkor miért csináljuk? Hát
3: azért, mert nem tudjuk letenni. Azért, mert úgy van kialakítva az algoritmus, a fear of, tudod, a FOMO, a fear of missing out, az annyira erős, hogy nem tudjuk letenni, és ráadásul küzdünk vele, mert kialakult a szociális összehasonlítgatás. És igazából erről szól a social media, de jobban belegondolsz. Nem azért mész föl, mert annyira akarod tudni, hogy mit evett a szomszédod tegnap reggel az étteremben, a brunchban, hanem ez a rohadt szociális összehasonlítgatás. Az, hogy állandóan magadat komparálod a többiekhez. Én most itt vagyok kint, egy 5-csillagos szállodában, a tengerparton, és ha lefényképeztem volna reggel, ahogy a feszített tükör vagy üveg korlát mögött kell fel a nap a tengeren, akkor mindenki azt gondolja, hogy basszus, hol vagyok meg a száz, biztos kőgazdag, meg biztos, hogy egész életét így tölt, és ugye nincsenek tisztában a negatívumaimmal, hogy begyulladt az Achilleszem, hogy kiült a teniszkönyököm, hogy egy émáncitot szorít.
0: Először tehát, úgy éreztem, hogy dicsekedni jössz az 5 csillaggal, de most már értem, hogy
3: nem látjuk a másik oldalt. És ez nagyon-nagyon masszívan növeli például a depressziónak a kockázatát, és ezért van az, hogy főleg a fiatalok fáradtak és magányosak. És ezt csinálja velünk ez a folyamatos összehasonlítgatást, és ez az irgalmatlan mennyiségű adat, ami lebombázza a szervezetünket. Gondoljatok le arra, hogy a szemed másodpercenként 2 leírt szót ismer fel. Akár merre mész a városban. Hirdetőtáblák, feliratok, diszplejek, mindenhol. Most mondja, az okos órád is cseszteti az agyadat, a telefonod is cseszteti az agyadat. Másodpercenként 2 leírt szót ismersz föl. Hát hol volt ez 30 évvel ezelőtt? Hát sehol.
0: Sehol.
3: Az agyadnak napi 35 000 egyedi döntést kell meghozni. Ez régen ilyen 2-4 000 volt. Hát az agyunk erre nincsen fölkészülve. Hát nyomorult prefrontális kortexünk nem lett 6-szor akkora az elmúlt 10 évben. És ugye ez az információs zaj, ami belebukik egy ilyen döntési fáradtságba, ez azért van, mert minden egyes ilyen mikrodöntés stressz a szervezetednek. Egy mikrostressz, és kortizol emelkedik, megemelkedik a kortizol, megemelkedik az adrenalin szintje, és ez anatómiailag átalakítja az agyadat. Nem viccelek, szó szerint anatómiailag.
0: De ez kimutatható, hogy mondjuk egy 30 évvel ezelőtti koponya CT-t összehasonlítva a maival mi változott?
3: 3 hónap alatt kimutatható.
2: Kevésbé barázdált.
3: Úgy képzeld el, hogy a például az agynak az a kérgi része, ami a tudatos gondolkodásért felel a prefrontális kortex, az elkezd zsugorodni. A memóriának a kialakulásért felelős, úgynevezett hipokampális régió elkezd zsugorodni, hogy azok a területek, amik a félelemért, a rettegésért, a szorongásért felelnek, például az amigdala, az meg elkezd megerősödni. És csökken az értelmi tanulás képesség, és több lesz a szorongás. Jelentek egy olyan kutatást az Egyesült Államokban, hogy az önkénteseknek a fejére föltettek egy ilyen virtuális szemüveget, amiben állandóan ment a GPS. Tehát gyakorlatilag mindig megmutatta neki ez a virtuális GPS, hogy merre kell mennie. 3 hónap után az agyában azok a területek, amik a térkép térbeli leképezésért feleltek, tehát a fejekben lévő térkép az összezsugorodott.
1: Jó, én így születtem.
3: Igen, biztonságban vagy. Igen, de ilyen esetben tettek.
0: Figyelj csak, Máté, az miért van, hogy ugye egy csomó izom az a testünkben, ha stimuláljuk, tehát ha edzünk, akkor erősödik. Az agy esetében ez miért nincs? Hogy ez
3: nagyon jó kérdés, az agyunk esetében is erősödik, az a rész, ami stimulál. Tehát, hogyha lemész az edzőterembe és a bicepszedre edzel, akkor nem a vádlid fog erősödni. A social media...
1: Ne személyeskedj, Mario Balázs most nincs itt, nem tudja megvédeni magát.
3: Oké. DJ Oti for President, mindenképpen ezt neked volna jegyeznem, rögtön az elején. Szóval az helyzet, hogy az agyunkban a social media nem a kognitív terület, tehát hogy a social media nem mély elgondolkodásra késztett téged. Nem, a social media az alapvető primitív érzelmeidre hat, és a félelmeidre hat, és az irigységedre hat. És ezért van az, hogy ez ennyire, hogy ezeket a területeket erősíti. Ráadásul van egy folyamat, ami rendkívül aggaszt, úgy hívják, hogy kognitív outsourcing. Ennek az a lényege, hogy az agy az lusta és spórolós. Próbál kiszervezni mindent, amit ki tud szervezni. És hogyha neki nincsen szüksége a memória funkcióra, mert minden megtalálható a világhálón, akkor nem fog megérzni semmit. És a bevezető beszélgetésben említettétek azt, hogy egy csomó mindent elolvastatok ma reggel is, és semmire nem emlékeztek. Ez így van. Ezt a kutatók igazolták, hogy az agy úgy működik, hogy elolvasol valamit, de ha az agyad tudja, hogy az ott el van mentve valahol a világhálón megtalálható, és bármikor rákereshető, nem fogja megjegyezni. Nem fogja egyáltalán megjegyezni. Ezért van az, hogy a szemed folyamatosan futja az információkat. Van egy ilyen, mint egy gyors étkezés, tehát egy ilyen szellemi McDonald's gyakorlatilag. Állandóan impulzív pillanatnyi és gyors örömöket keresünk ezekben az információkban, de semmit nem jegyzünk meg belőle, mert az agya tudja, hogy nem kell megjegyezni, mert ott van leírva. És ezért van az, hogy a memória képessége leépül, és a fiatalkori gyakorlatilag rezerv kapacitásunk, ami ugye egy normál agy, az többször is képes annak, mint amit felhasználunk, azért, hogy kialakul egy extra kapacitás, hogy a későbbiek során életünk vége felé, amikor már amúgy zsugorodik az agyunk, pusztulnak az idegsejtek, még akkor, hogy működőképesek maradjunk. Mert nem alakul ki, és ezért mondják azt, hogy arra számítanak a kutatók, hogy a mostani fiatalok 50-60 éves korunkban olyan aggyal fognak rendelkezni, mint most egy 90 éves.
2: Azt mondtad az előbb, hogy 3 hónap social media használat után már látszik ez a fajta leépülés. Ezt vissza lehet valahogy gyúrni? Tehát, hogyha én most megfogadom, hogy a mai naptól kezdve mondjuk nem. Csak egy. Nem.
3: Ez nagyon fontos kérdés volt, és nagyon jól föltetted. Jelen tudásunk szerint az idegrendszer úgy működik, hogy egy felnőtt embernek az agya már nem regenerálódik. Tehát vannak képességek, amiket megszereztél fiatalkorban, és ezért rendkívül fontos, remélem anyukák hallgatják ezt az adást, rendkívül fontos, hogy a gyermeked agya 16-18 éves koráig még fejlődik. Ne adja kezébe okos eszközöket, ne nyomasd neki a Facebookot, ne nyomasd neki a YouTube-ot, engedd, hogy használd agyát, mert akkor még föl tudja építeni. Ezt úgy kell elképzelni, mintha az agyad 16-18 éves koráig tudna izmosodni, és onnan már csak sorvadni. És az a baj, az agy úgy működik, hogyha egyszer begipszeled a lábát, tudod, 3 hónapra, és nem engeded mozogni, ott leépülnek az izmok, és az már nem fog viszont visszaépülni. Az agy nem olyan, mint a combod, nem fog visszaépülni.
0: De Máté, én úgy bírom ezeket a tanácsokat, hogy ne add a kezébe, de te tényleg hiszel abban, hogy egy 14 éves gyereknek mondhatod azt, hogy nincs okos telefon? Van még nekem, ilyen, szerintem?
3: Én tartok otthon egy 14 éves gyereket, egy 12 éves, egy 10, meg egy 8 éves gyereket is. És tudom, hogy gyakorlatilag napi lövészárok háború, és kalapáccsal a párnám alatt alszom. Tehát tényleg, való igaz, tehát, hogy az embernek fel kell készülnie, mert ugye nagyon nagy a rajtuk a nyomást, tehát ők nagyon-nagyon szeretnék megszerezni ezeket az
0: és eszközöket. Nincs, és egész egyszerűen a 14-es évesnek, aki minden nap hazajön a suliból, és azt mondja, hogy apa, mindenkinek van. Van, akinek 4 éve van. Nekem nincs, van. Egyedül ciki vagyok.
1: De tudod, mit
0: mi mondasz?
1: Feri? Az van, Feri, és bocs, hogy beleszólok ebbe, de hogy most dől el ezekben az években, hogy kiből lesz a szellemi elit. Ja. És ez a durva benne, tudod, hogy most így, igen, lehet ugye jó szülő, aki kielégíti az azonnali vágyait a gyerekednek, és azt mondja, hogy tessék, itt van, hadd szóljon, és utána pedig, amikor majd 30 éven keresztül fog ott állni a szőnyeg szélén, hogy miért nem tud az életben olyan sikereket elérni, amire vágyik, amit látott végig a social médiában, tudod, amiről szó volt, hogy ez majd neki össze fog csak úgy simán jönni, akkor utána majd akkor kire fog haragudni?
3: Pontosan is gyakorlatilag ezt kell megmagyarázom a fiamnak is, hogy fiam, nem? Tehát nyomógombos telefont kapott, a régi klasszik nyomógombos telefon.
1: És még meg is aláztad neki, akkor.
3: Elmagyaráztam neki, hogy csak neki nem kell okosabbnak lenni, a többekkel úgyis hülyébbek lesznek. Tehát, hogy csak, most csak várnia kell, tehát nem kell feltétlenül képezni, csak várnia kell, és úgyis ő lesz a rakó között a király a félszemű. De valóban ez borzalmasan nehéz, de nekünk be kellett vezetnünk egy ilyen digitális házi rendet gyakorlatilag. A számítógépre, az online játékokra, minden, ami digitális, elképesztő módon be tudja szippantani őket, és ezzel rendkívül módon leépíti a kognitív kapacitásokat. Ugye egyik az, hogy használja ezeket az eszközöket. A másik az, hogy állandóan multitasking volnak. Tehát a fiatalok 96%-a folyamatosan másodlagos képernyőt is használ. Tehát nézi a tévét, de ha teheti, akkor a telefonján közben még scrollozik, meg még kommentál valamit a Facebookon. Egy átlagos ilyen fiatal naponta 1200 alkalommal vált a képernyő között. 1200 alkalommal. Ez a kognitív kapacitásának a 40%-át elviheti. 40%-kal egy demens embernek nem csökken a kognitív kapacitása.
1: De milyen jó ügyfélszolgálatos lesz belőle? Nem? Hát, hát, felületen is tud egyszerre dolgozni.
0: Ha megérti a feladatot,
3: igen.
0: Ugye?
3: Nem érti meg a feladatot, de legalább nem alakul ki benne tartós stressz, mert nem emlékszik rá. Igen.
0: Máté, ez nem lehet, hogy egyébként erre felé kell, hogy ez egy rossz menekülés lesz a részemről, már érzem, hogy egy kicsit erre felé kell alakuljon a világ. Ugye ezt nagyon sokan mondják, akik a másik oldalon állnak, hogy de most erre lesz szükség, hogy egyszerre tudjam multitaskingolni.
3: Nem.
0: Nem.
3: Nem. Erre azért nem lesz szükség, mert a feladatok megértéséhez és végrehajtásához továbbra is fókuszált figyelemre van szükség. Csak erre egyre kevésbé leszünk alkalmasak. Munkáltatóként ezt látom, hogy egyre nehezebb a fiataloknál, hasznosan kitölteni a munkaidőt. Egyre többször kell nekiugrani egy feladat megértéséhez és megoldásához. És egyre többször van az, hogy valakinek elmagyarázok egy problémát és egy feladatot, és egy hét múlva kiderült, hogy semmit nem értett meg belőle. És ez óriási probléma. De van egy másik nagy probléma, ami szintén ehhez az irgalmatlan social media nyomáshoz kapcsolódik, hogy teljesen megváltoztatta az önbecsülésünket, és kialakult az algoritmus szülte identitás. Tehát nem csak a kognitív képességeink romlanak, hanem megváltozik gyökeresen az, amit saját magunkról gondolunk.
0: Máté, folytassuk itt, ha még zavarhatunk egy fél órát a nyaralásodba, és nem akarsz a tengerbe pisilni az erkélyről, jó? Ha ezt még egy fél órát el tudod tolni, csak itt nekünk tudod, jön a hírek, és akkor jövünk vissza, akkor visszahívunk még, jó?
3: Jó, köszönöm
0: szépen. Oké, köszönjük szépen, akkor folytatjuk Szász Mátéval a beszélgetést, mert szerintem még nagyon sok izgalmas információ van benne, jövünk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
8: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete.
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
12: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
5: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: szólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Önkéntesek tisztították meg a kiszáradt Gyöngyös patak egy részét, új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket, gőzerővel készül a szombathelyi futszál csapat. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Tanakajd önkormányzata osztotta meg közösségi oldalán, hogy a Gyöngyös patak tanakajdi szakaszán a patakmedrét megtisztították. Ennek köszönhetően rengeteg hulladéktól szabadult meg a terület. A kezdeményezéshez 25-30 lakó, valamint az önkormányzat is csatlakozott. A víz lassan visszatér a mederbe, de még sok idő szükséges, míg az élővilága újra a régi lesz, írja a Vaol. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a sport Horgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődi tónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapáti horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak, számolt be róla a Vaol. Gőzerővel készül a 2026-27-es MB2-es szezonra a szombathelyi futszál csapat. A korábbi négyszeres bajnok, ötszörös kupagyőztes HVS-e játékos kerete a kiesés után alaposan átalakult. A korábbi 62-szeres válogatott Tatai József az MB3-as Kódolányi Fehérvár futszál játékos edzője lett. Fehér Dániel a nagypályás futballt helyezte előtérbe, mint ahogyan Hajmási Milán és Vidák Balázs is. Sodics Ádám Budapestre költözött, Homlok Levente szerződése lejárt és kérdéses Vince Bálint jövője is, viszont a csapat edzője maradt Szipper András. A Haladás az első fordulóban szeptember 14-én a Nagy Kanizsát fogadja a szomszédvári rangadón. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
3: Ciklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk.
2: Most pedig néhány szó a mai időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger.

0: legyen.
1: 5 perc múlva 3:49, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, M5-ös autópálya továbbra is áll, az M0-ásnál Budapest felé ott óriási terelés van. Mi pedig Szász Máté neurobiológussal beszélgettünk, ugye Digitális Fenevadak címmel jelent meg a könyve, és azért is mondtam, hogy maradjon még velünk, mert rengetegen kapcsoltatok be a témába, és nagyon sokan írtatok, akár pro, akár kontra, úgyhogy érdemes erről még beszélgetni néhány mondatot. Máté, köszönjük szépen, hogy ránk szánod a nyaralási idődet, itt vagyunk megint.
2: Na, sziasztok.
1: Hello, itt egy olyan kérdés is fölmerült, ugye erről már más kontextusban beszélgettünk egyszer, hogy ez a bizonyos összeadódási hatás. Mert te itt most, meg mi is egy kicsit a social médiáról kezdtünk el beszélgetni. Arra vonatkozólag van mérőszám, vagy van kutatás, hogy az a rengeteg inger, mert te most csak tényleg a social-t emelted ki, az a rengeteg inger az mit okoz, és az mennyivel több, mint mondjuk egy 100 évvel ezelőtti embernél, ami ma ér bennünket?
2: Hogyne, természetesen. Ugye a maga az adatmennyiség, ami ér minket, annak a globális adatmennyiségnek a nagyságát megpróbálták megbecsülni már 26 évvel ezelőtt a Berkeley-nek a kollégái, kutatói, és arra jutottak, hogy évente az emberiség 1 × 2 exabyte-ot, azaz milliárd gigabyte-ot állít elő. Ez éri az agyunkat. 14 évvel ezelőtt, a 10-valány évvel, később a 14 évvel ezelőtt az IBM ezt megismételte, és az évi 1-2 exabyte-ból napi 2,5 exabyte lett, majd tavaly volt ismét egy kutatás, napi 400 exabyte-ot hozott ki. Ez azt jelenti, hogy az évi 1-2-ről napi 400-ra nőtt, 400 exára nőtt, tehát milliárd gigabyte-ra nőtt ennek az adatnak a mennyisége, és ez az, ami gyakorlatilag átpréselnek, áttolnak az agyunkon.
1: Amire az agy továbbra is képtelen, mert nem tudott ekkorát ugrani.
2: Nem, ezt a mennyiséget egyszerűen nem vagyunk képesek. Ráadásul van egy óriási változás az információ feldolgozásnak a folyamatában, és ezt a neurológus, én ugye neurobiológus vagyok, és a neurológusok ezt nagyon meglepődve tapasztalták. Korábban, tehát mondjuk még az én gyerekkoromban is, az információ feldolgozásnak volt egy ilyen szent háromság, ilyen háromos szabálya. Az egyik, az első szabály az, hogy az információ mindig kevés volt. Gondolj bele, amikor a nagypapa ült a kertben, magozta a cseresznyét, nem túl sok információt jutott el hozzá.
1: Mondjuk nem is érdekelte más, mint hogy a cseresznyéből pálinka lesz.
2: Igen, de lehet, hogy érdekelte volna, de nem jutott el. Éppen ezért, ami eljutott hozzá, az értékes volt, és most jut a második szabály, hogy ami eljutott hozzá információ, az releváns volt. Tehát például a releváns információ az, hogy meghallott, hogy csönget a szódás. És az információ feldolgozás, az a harmadik szabály az volt, hogy a releváns információ cselekvést váltott ki a nagypapából, és ez a három, tehát a kevés információ, a releváns információ és a kiváltott cselekvés, ez együtt alakította ki az agyában azt az örömérzetet, amit ma már ugye dopamin felszabadulásnak hívunk, hogy az a kellemes várakozás, az az izgalom, hogy fú, kiszaladok és megveszem a szódát. Ez akkoriban tökéletesen működött. Ma, amikor naponta 35 ezer döntést hoz az agyunk, ma, amikor naponta másodpercenként 2 szót látunk leírva vagy kimondva, akkor az agyunk ezekre a hurkokra már képtelen, és átalakult az agyunk beidegződése, tehát az információ feldolgozási útvonala. Ma már sok információ van, egyáltalán nem releváns, és nem kell, hogy cselekvés kiváltson ahhoz, hogy dopamin kiáramlást idézzen elő. Tehát pusztán az, hogy meglátok egy új képet, egy új videót, teljes mértékben irreleváns számomra, de dopamin kiáramlást okoz az agyamban. Tehát amikor az agyam lapozza a Facebookot, akkor indul a hajó, észak körülnek a vasatosok, tehát körülbelül ilyen típusú összefüggéseket lát. Semmi köze nincsen egymáshoz, de ehhez hozzászokott, és ennek is örül.
1: Ennek hozadéka az, hogy egyébként a fontos információt se fogjuk megjegyezni, ugye?
2: Abszolút.
1: Mert mindent dobunk el.
2: Igen, tehát egyrészt mindent dobunk el, másrészt az agyunk nem képes kiszűrőzni az irgalmatlan mennyiségű irreleváns információból a releváns információkat, mert ez a szűrőzés, ez egy nagyon komoly kognitív teljesítmény. És erre nem képes, és ezért egészen elengedi ezt a feladatot, és amúgy az értelmi képességei nagy mértékben lecsökkennek, mert amúgy az információnak volna egy olyan feladat az agyunkban, hogy kötegekbe rendeződjön, architektúrába rendeződjön, és kontextus álljon össze.
1: Na, hogy lettünk mi ilyen nyomorultak, gyerekek, hogy van egy ilyen csodálatos szerkezet bennünk, mint az agy, aki ezt ráadásul tudja is, hogy rosszat csinál azzal, hogy pörgeti, és fölül annak,
3: de ez
1: hogy...
3: De tök egyszerű, Feri. De az egész arról szól, hogy mindig az volt az üzenet, az első naptól kezdve, hogy haladj a korra, ne maradj le, haladj a korra, nem ez volt? És akkor, amikor bejöttek az új technológiák, akkor ugyanez volt, hogy minél tájékozottabb, vagy minél jobban tud használni az eszközt, annál jobban profitálsz a világból.
2: Nézzétek, az agyunkat kolonizálták, tehát gyarmatosították. Ugye gondoljatok bele, hogy a világ nagyhatalmai, amióta emberiség az emberiség, időnként összeülnek a térképasztal fölött, és megnézik, hogy mit lehetne elvenni, mit lehetne gyarmatosítani. És az ókorban és a középkorban földrészeket fedeztek fel, és vettek el az inkáktól, indiánoktól, afrikaiaktól, mert akkor abban volt a pénz. Aztán később a gyarmatosítás mondjuk a gyapot mezőkért folyt, meg a tengeri útvonalakért. Aztán később a kőolaj, meg az egyéb ilyen szén, meg ilyen ásmény lelőhelyekért. És amikor a földet már ilyen tekintetben gyarmatosítottuk és elstandoltuk, akkor kellett ismét valami, ami a gazdaság hajtómotorja lehet az olajon meg a szénen kívül, és gyarmatosítani lehet. És ránéztek a térképre a nagyok, és megállapították, hogy nincs már több terület, kivéve az emberi elmét. Az emberi elme még gyarmatosítható, és ez úgy hívják, hogy figyelemgazdaság. Tehát most ne valami elvont olyan összeesküvés elméletre gondolunk, ez úgy hívják, hogy figyelemgazdaság, ez egy létező és leírt dolog. Az általunk kialakított figyelem, az, hogy mi olvassuk a social médiát, az növeli az adott felületnek a reklámértékét.
1: Ez értékesíthető, tökre ezt értjük.
2: Van egy exploit, ami kihasználható. Gyakorlatilag 4 milliárd ember naponta 5 órát figyel.
1: Jó, mi a jövőkép? Mert ezt értem, hogy a figyelmet azt el lehet adni, reklám, ebből pénzt csinálunk, tehát a gyarmatosítás megvan. Mi a jövőkép mondjuk 20 év múlva?
2: Mondok egy pozitívumot, és mondok egy negatívumot, kezdem a negatívummal. A negatívum, ami számomra a legaggasztóbb, az, hogy teljesen átalakult a társadalomnak a szerkezete, az alapértékek. És ezt most nem egy ilyen vallásos, azért valami mondatja velem, de gondoljatok bele abba, hogy az önbecsülésemnek a forrása megváltozott. Ugye korábban ugye az önbecsülésedet azt mindig a környezeted visszajelzései adják. Korábban az 5-6 ember, aki körülötten élt és engem a legjobban ismert, az volt ennek a forrása, praktikusan a családom. Ma viszont 15 ezer tök ismeretlen ember, akiről semmit nem tudok. A másik ilyen probléma, hogy az erkölcsi koordinátorrendszer globálisan felborult. Azért gondoljatok bele abba, volt egy nagy kutatás, nagy antropológiai kutatás, kutatók 10 éven keresztül gyakorlatilag átfésülték a földbolygót az északitól a déli sarkig, és 60 különböző kultúrát vizsgáltak meg, és azt nézték, hogy a morális iránytű, az erkölcsi jó és az erkölcsi rossz mennyire különbözik egymást. És az derült ki, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hova születtél, születésed óta, tehát egy fél éves gyereknek a fejében is már van egy morális iránytű, és ez mindenkinek ugyanabba az irányba mutat. És megállapítottak 7 olyan cselekedetet, amit globálisan mindenki pozitívnak értékel. A család segítése, a közösség építése, az, hogy szívességet viszonozni kell. A bátorság, az önfeláldozás és a kitartás nagyon fontos.
3: Én nem találkozom ezekkel az emberekkel.
2: Az idősebbek, és most figyelj, a nagyobb tudásúak tisztelete. Nem mondom el mindegyiket, és az utolsó meg az etikus tulajdonszerzés. Most gondold el azt, hogy mondjuk a nagyobb tudású tisztelete mennyire jön át a social médiában. Amikor tudományellenesség van mindenhol. Persze. Az idősebbnek a tisztelete mennyire jön át. Gyakorlatilag az történt, hogy amikor te megszülettél, már néhány hónapos korodban az agyadban elkezdett kialakulni egy koordinátorrendszer, ami a cselekedeteket és az embereket két irányba osztotta, jó vagy rossz irányba van. Jó cselekedet és jó ember, rossz cselekedet és rossz ember. Amikor találkozol a social médiával, rájössz, hogy ez a koordináta nem létezik, mert van a népszerű, mert van a népszerűtlen. Teljesen mindegy, hogy te jót vagy rosszat tettél, csak egy dolog számít, akkor kapsz megerősítést, ha népszerű vagy, akkor lesz sok lájkod és sok kommented. Na most kérdezek valamit. Kitartással és a közösség segítésével és a családod segítésével tudsz népszerű lenni a social médiában?
1: Há, felejtsd el, 10 annyi lájk van.
3: Ugye mondom neked, rajta. Pál Feri atya, tessék, bum!
1: Igen.
2: Az algoritmusok a negatív cselekedeteket jutalmazzák, és amikor a 2000-es években a Facebook bevezette azt, hogy nem csak lájkolni lehetett, hanem tudod, szomorkás arc, ölelgetés, puszigatos, meg nem tudom, térdelő guggolós állósor, minden volt, tudod, ezekben a különböző lájkokban, akkor ehhez rendelt a Facebook algoritmus egy értéket. És a mogorva arc, tudjátok, van az a haragos arc, amit akkor teszel oda, hogyha haragszol arra valakire, az 5-ször annyi pontot ér a social media algoritmusába, mint a sima like. Tehát gyakorlatilag...
1: Tehát utáltasd meg magad, is híres leszel.
2: Utáltasd meg magadat,
3: de közben nem ezt mutatja, de szerintem ez, értem, hogy híres leszel, de hogy amúgy meg valójában, nem tudom, hogy most volt pont erről egy ilyen Netflixes sorozat, ugye Manosphere, nem tudom, ezt láttad-e.
2: Még nem, nem.
3: Csináltak egy ilyen kutatást azzal kapcsolatban, hogy ezek a férfiak, akik ugye ezt a nagyon toxikus maszkulinitást képviselik az interneten, akiket ugye most már néhányokat le is csukták, meg ilyesmi, alázd meg a nőt, szerezd meg a lóvét, lépj tovább, tisztelet, stb. És tulajdonképpen az van, hogy nyilván van egy réteg, aki vevő erre, de most azt nem akarom ragozni, hogy ez egy milyen intellektusan megáldott réteg, vagy milyen apa hiánya van, vagy honnan jön ez a dolog, de hogy alapvetően azért szerintem adaptálódott a társadalom a jelenlegi social médiához, és most már azért csomó dolgokban szűrnek. Tehát, hogy
0: kritikusan,
3: kritikusabbak lettek,
0: igen.
3: És hogy szerintem nem kifejezetten az van, hogy ez egy ilyen lefelé száguldó, megállíthatatlan a hajó, amiről, vagy autó, hanem az van, hogy azért kitermelődnek olyan emberek is, akik pontosan már azt sem hiszik el, amit látnak.
1: De ez szélsőség, mondjuk.
2: Nem szélsőség, és ez abszolút így van, tehát, hogy csak tudjátok, az a probléma, hogy felismerni azt, hogy rosszul érzem magamat, felismerni ennek az okát, hogy ez a social media, és szakítani azzal, az nem ugyanaz. Az való igaz, hogy egyébként a kutatások azt mutatják, hogy mert nézd, a Z-generáció magányos. A Z-generáció 91%-a vallotta magát magányosnak, és nemrég volt az Ipsosnak egy felmérése az Egyesült Államokban, teljes lakosságnak a 26%-a érezte úgy, hogy pszichésen egészséges. Tehát 4 emberből 3 maga is úgy érzi, hogy pszichésen segítségre szorul. Ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége az online teret, a social mediát jelöli meg szenvedéseinek az okaikért. Csak nagyon nehezen tud róla lecsatlakozni, mert ott zajlik az élet. Ott zajlik az élet, és a kommentnek hatalma van. Én értem, hogy hát egy dolog az, amikor az agyadban, én megpróbáltam magamban letizni, én rengeteg trollkodást kaptam. Mert ugye csúnya vagyok. És hát én nyilvánvaló ezt a felületet ad arra, és rengeteg kommentet kaptam arra, hogy benga vagyok, meg mekkora, meg szőrös, meg kopasz, meg stb.
3: Nem biztos, hogy az én oldalamról beszélsz, mert hasonló, ugyanilyen üzeneteket kapok én is.
2: Fogjunk össze, de hogy bármennyire is próbálod magad ettől függetlenteni, azért azt el kell ismerni, hogy a pozitív komment az erősíti az önbizalmat, a negatív pedig rombolja. És mi a baj a kommentekkel? Hogy a top kommentelők, tehát akinek a legtöbb energia és ideje van az, hogy téged kommentáljon, az milyen típusú személyiség? Azok ilyen kedves, joviális, jól szocializált, szociábilis, intelligens? Nem. Azok általában magányos pszichopaták és szociopaták.
1: És ezt kapott olyan
2: emberek, olyan emberek, akik az egész világot utálják, legjelesül önmagukat is, rengeteg idejük van, mert senki nem áll velük szóban, lehet, hogy nyugdíjasok, lehet, hogy egy elfeledhető állásuk van, és ott ülnek egész nap, és ebben élik ki magukat. És ő fogja meghatározni a te identitásodat. És erre az algoritmus, a Facebook, a social media, most én mindig Facebookot mondok, mert öreg vagyok, de a social media algoritmusa ezt nagyon nagy módon támogatja. Úgy egyrészt volt az, hogy a haragos fej több pontot ér. A agresszív komment több pontot ér. Tegyétek egy kísérletet. Kommentáljatok be 100-szor egymás után 100 különböző embernek azt, hogy nagyon szuper dolog, amit leírtál, tökre bírnak, vagy egyszer egy embernek valami ordinári Isten igazából csúnya dolgot. Melyik lesz a népszerű
1: hát
2: komment?
1: Hát persze a második, hát de mert, arra, mert az egy csomó plusz kommentet fog szülni, és minél többen kommentelnek, hát egyértelmű, annál jobban
3: igen, forgatja. De közben például a humor, tudod, ami a humor az sokszor pozitív, és én azt látom, hogy amúgy szerintem a humor az mondjuk pont egy ilyen szürke zóna ebből a szempontból, hogy sokkal jobban odafigyelnek arra, mint mondjuk a gyűlölködésre. Szerintem tök fáradtak vagyunk a gyűlölködéstől.
2: Igen, csak az a kérdés, hogy a humor az pozitív vagy negatív, mert a humor mind a kettő lehet. A humort imádjuk, a humorra éhezünk, de az lehet negatív humor is, mert valakit kicikizni, az is lehet humor is, és sokkal nagyobbat vág.
3: Én azt láttam, hogy attól függ, hogy hol van a tőke súlya a dolognak, mert ha olyan a humor, hogy az valakit bánt, és a másik oldal profitál, az egy réteg humor. Ha olyan a humor, hogy tudod, egy általános igazságot fed fel, ami mindenki számára tehát érzékelhető, de nehezen megfogalmazható, akkor az, ami valójában
2: hát, intelligencia kell.
3: Igen, az a népszerű.
2: Igen, de ahhoz intelligencia kell. Ez 10 000 helyzet. Csak nézd meg a humoristákat, akik professzionálisan foglalkoznak ezzel. Hogy azért a humoristáknak a jelentős része azért a stand-upokban, nem, a stand-upokban, tehát hogy általában valakinek a kifigurázása, és ez lehet, hogy nem létező személy, nem egy konkrét személy, de valakinek a kifigurázásával.
3: Ez nem igaz, Máté, ez nagy butaságot mondtál sajnos.
1: Egy humoristában beszélsz, Máté.
3: Mert az, hogy sokfajta humor van, mert például van ez a megfigyelés alapú humor, aki ugye csak arról szól, hogy folyamatokat figyel meg, vagy embereket figyel meg, de nem az embereket cikizik, hanem a reakciókat, és Magyarországon igazából van néhány ember, aki csinálja ezt a fajta komédiát, amiről te beszélsz, de nem ők a legnépszerűbbek, hanem a legnépszerűbbek azok, akik a hétköznapoknak a jelenségeit tudják jól megfigyelni, és azokat tudják kiszínezni.
1: Ami mindenki által.
3: Ami mindenki által. Figyeljetek,
2: csak... ebben nem vagyok benne, ez biztos, viszont tehát egyet ne felejtsünk el, hogy ez a fajta humor, amiről te beszélsz, ez odafigyelést igényel, ez időigényes. A mi agyunkat a social media 6-10 másodperces inputokra tervezte. És ezekben a 6-10 másodperces inputokban nem nagyon tudsz megfogalmazni humoros társadalmi igazságokat. Ráadásul van egy másik nagy probléma, amiről eddig nem beszéltünk. Az, hogy igazából az algoritmus nem ezt támogatja. Az algoritmus az olyan trendeket támogat, mint például a narcizmus, az önmutogatás, vagy például a szingli életmód. Te gondoljatok abba, hogy ők a figyelmet akarják eladni, és te vagy a termék. Tehát te vagy a termék, ami figyelmet generál, és ezt értékesíti a többi fogyasztó számára. A csinos nők ugye legtöbbször ma már szinglinek állítják be magukat, mert nagyobb figyelmet kapnak a férfiaktól, mint hogyha bemutatottan, explicit módon ők...
1: Igen, hát a nice tehát... családi élet az nem lesz ezzel...
3: De ez ezer éve így van, tehát hogy a terméket az úgy lehet eladni, hogyha ugye még kapható.
1: Így van, megcsinálom.
2: Ez egy jó mondás. Na jó, ezt ott lopom.
3: Egyet erről, hogy nem lehet 5 másodperc alatt tudja jó társadalmi folyamatot. Nem az van, tudod, hogy a férfi, például amikor a rockstárok nem vállalhatják fel a feleségüket, azt szerintem miért van, és ezek férfiak. Tehát, hogy ezek, ez szerintem kicsit sarkos, plusz, hogy ott van az algoritmus, ami az érdeklődési köröd szerint fogja eléd dobni a tartalmakat. Tehát, ha te egy keresztény konzervatív, ha gyerekes anyuka vagy, akkor nem fogod látni a fitness influencereknek a tangareklámjait, mert nem te vagy a célközönség.
1: Mert nem keresel.
3: És hogy ezért ezt azért ne szűrjük ki, mert ez egy tök fontos dolog, hogy mi a szubkultúra, aminek a része vagy.
2: Ez abszolút így van, és ez annyira így van, hogy ez a jelenség, amit most mondtál, ez vezet a vélemény radikalizációhoz, ez vezet a véleménykamrákhoz, ez vezet a visszhangbuborékoknak a kialakításához, és ez egyébként, ezt azért alakították ki az algoritmusok, hogy minél jobban ott tartsanak. De gyakorlatilag a Facebook hírfolyamod, az úgy néz ki egy idő múlva, mint egy olyan napi lap, amit neked szerkesztenek. Egy déli mirror, hanem egy déli mi. Tehát ez csak rólam szól. És az a probléma, hogy a social médiának az algoritmusai elképesztő érzékenyen térképezik fel azt, hogy te mire rezonálsz. Nézik azt, hogy a görgetésben mikor és hol állsz, meg hány másodperc.
1: Oké, Máté, bocsánat, hogy megakasztalak, csak lejár az időnk, mindjárt jönnek megint a hírek, hogy így, hogy most előre festettük azt, hogy vége a világnak, és elpusztult az agyunk. Mi a megoldás, ha van ebben bármi?
2: Van-e megoldás, hogy ezt egy pár évvel ezelőtt kezdtük megfigyelni. Képzeltek, kiderült, hogy a legfiatalabb, az Z-generáció legfiatalabb korosztálya elkezdett felhagyni a nagyfokú online jelenléttel, rájöttek arra, hogy ez nekik nem jó, és elkezdtek dacból visszatérni az analóg jelenléthez. Tehát például az Amerikában és az angliai könyvtárak azt jelentették, hogy váratlan módon elkezdett nőni a könyvtári felhasználóknak a száma, és ezek jellemzően ilyen tizenvalahány éves fiatalok, akik egyre több időt töltenek a könyvtárba, dacból könyveket olvasnak, és nem social médiát, sőt, ilyen klubokat szerveznek, ahol személyesen összegyűlnek, és jól érzik magukat egymással. Tehát kialakult kvázi ilyen hippi trend. Kialakult kvázi ilyen vissza a múltba típusú trend, ami egyre népszerűbb, és hát ezek az emberek jól érzik magukat. És én azt gondolom, hogy ez a fajta felismerés, ez kimondottan a legfiatalabb generációra tud majd jellemző lenni, és ők lesznek azok, akiknek először lesz lehetőség ebből a mókuskerékből kilépni.
0: Akkor viszont mondjuk el már ellenpontként pont ennek az ellenkezőjét. Az a szülő, aki mondjuk a 4 éves gyerekét már a babakocsiban a telefonnal nyugtatja le, az mire készüljön a következő 20-30 évben?
2: Annak nem lesz családja. Ha a babakocsiban a telefont adsz a gyereket kezébe, a gyereket 10-valány éves korában már nem áll szóba, veled unalmas lesz ez számára. Nem érdekel, követelőzni fog, tehát te leszel a fenntartó szerv. De te leszel az,
3: ez
2: aki...
3: Ez egy félelem, aki, amit mondasz.
2: Ez így van, ilyen... abszolút ezt látjuk. Te leszel a PIN kód. Ez abszolút így van, ezt látjuk. Tehát egész egyszerűen a social media, tehát soha nem tudsz... Tehát a figyelmedért versenyez a család, és a figyelmedért versenyez a social media, és te szülőként nem tudsz olyan izgalmas és érdekes lenni, mint a TikTok videók.
0: És a kognitív képességek?
2: kognitív képességek pedig rettetesen leépülnek. Hát nézd, nem akarok csúnya dolgot mondani, de egy szállodában vagyok, és én is látom a fiatalokat, hogy gyakorlatilag folyamatosan a telefont bújják. Nagyon nehéz velük egyébként szóba elegyedni, nagyon nehéz megkérdezni tőlük, hogy mit gondolnak, nagyon nehéz megkérdezni, hogy foglalják össze, hogy mi történt velük a tegnapi nap során.
3: De nem veszik azt mivel, hogy egy teljesen idegen ember Magyarországról nem megy hozzájuk, és
2: mindig van nálam nyalóka. A zsebemből mindig
3: előre.
1: Máté, köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk így a nyaralásod alatt. Érdekes jó, lesz jó. A könyv, ez ugye még néhány hetet várni kell rá a digitális fenevadakra.
2: Augusztus vége felé jelenik meg, talán 25-én, úgyhogy...
1: Oké, rendben.
2: Nagyon szépen
1: köszönjük szépen, köszi, hello.
3: Dobjátok fel, hello.
1: Most lemegy, és megkérdezi az összes gyereket, hogy mire emlékszik a tegnapból.
3: Nem, de gondolom ebben, hogy Máték, nem úgy van, hogy mindenki fél valamit a gyereke kapcsolni, hogy elkezd ilyen drogozni, korán inni, és akkor nagyon csendben van valaki a szobába. Remélem, nem internetezel! Mi az a telefon a kezedben?
1: Kemény a csávó azért. Szerintem egy kicsit radikális, meg szélsőséges. Valahol azért kell lenni egy középen.
3: Belelovalta magát a könyv témájába, azt érzem, hogy tudom, akkor mondjuk a kőhajmal is nehéz beszélgetni, amikor valami nagyon nagy témában van benne, mert akkor ugye nagyon fókuszáltan csak a körül csak a gondolatai, és hogy szerintem értem, meg amúgy van ebben nagyon, nagyon fontos gondolatok, de hogy szerintem az ennyire ne féljünk az életünktől.
1: Igen, ezért mondtam, hogy szélsőséges.
3: Engedjük ezt el.
1: Biztos, hogy van közép. Jó,
3: na megnézem, mi történt a neten addig.
1: Addig mi híreket mondunk.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hozd saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/legyél-partnerünk oldalon.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Reklámot hallottak.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
15: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
16: Hozd ide Papírhulladék Kft. Szombathely. Újságok, könyvek, karton, fólia, PET, páncélszalagátvétel, iskolai papírgyűjtés, iratmegsemmisítés. www.hozdide.hu. A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete.
4: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Cég. Reklámot hallottak. Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közel 50 kiló hal pusztult el a kiszáradó Gyöngyöspatakban, demonstrációra készülnek Szombathelyen, újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Köszöntöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A rendkívüli vízhiány Vasvár megye egyre több vízterületén okoz komoly problémát. A veszélybe került halállomány mentésében hivatásos és társadalmi halőrök, horgászok, önkéntesek és helyi lakosok is részt vesznek, írja a VAOL. A Gyöngyöspatak Táplán-Szentkereszt alatti szakasza a napokban gyakorlatilag kiszáradt. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy közel 50 kg elhullott halat kellett összegyűjteni. A Vasszécsényi malom alatti szakaszon ugyanakkor még időben sikerült beavatkozni, jelentős számú élő halat tudtak kimenteni. Egyre többen emelnék fel a hangjukat az aszbesztügy miatt. Békés lakossági megmozdulásra készülnek az Oladi platón. A szervezők már arra kérik a szombathelyieket, hogy készítsék el molinóikat és transzparenseiket, amelyekkel megmutathatják, hogy sokakat érint a probléma, írja a VAOL. Várják mindazokat a szombathelyieket is, akik úgy érzik, hogy szennyezett terület közelében élnek, nap mint nap ilyen terület közelében parkolnak, közlekednek, vagy egyszerűen csak érintettek ebben a helyzetben. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust.

0: mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
3: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágerme.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt, szevasztok!
2: Jó reggelt! Jó reggelt!
1: 4:10 lesz 3 perc múlva. Köszi Máté, gyerek hallgatta, 2 perc múlva letette a telót, azóta fent olvas a szobájában. Ezt vissza lehetne játszani minden nap? Kérdezi a hallgató. Aztán, hogy a másik oldalt is képviseljük, Máté, létszes ne olvast ennyi szart a neten. Tedd le a telefont!
2: Viszont most egy nagyon-nagyon fontos dopaminforráshoz fogunk hozzájutni, srácok, ezután a kissé-kevésbé dopaminos időszak után, vagyis felhívjuk a serifet, hogy wow. Hogy zajlik? Mi történik pontosan?
1: Hát figyelj, a Sheriffet én tegnap este néztem az ő internetes oldalán, az Instagramon. Én nagyon szeretem ezt a fiút. Én még ilyen leharcolt, lepukkant, kifáradt állapotban az elmúlt 17 évben nem láttam.
2: Szívjuk ki a maradék vérét, én azt mondom nektek.
3: Bajuszörmester egy kicsit.

0: kicsit megvan rontva.
1: Igen, Bajusz őrmester, kérlek szépen, oda lett a tegnapi nap folyamán. Mi azért végigéltünk egy csomó mindent, tehát én láttam őt úgy, hogy itt reggel adást csináltunk, elment forgatni, visszajött. Én még ilyen lestrapált arcot, mint amit tegnap hozott a főnök. Hát figyelj, kész
0: apa,
1: vagyok.
0: Vagy apa,
1: mi van vele?
2: Itt vagyok. Új nap, új remények, ezt tudom mondani.
1: Ez a hangodból nem hallatszik.
2: Igen, hát már elég sűrű napokat élünk, de egy csapataink harcban állnak. Mondhatni, az egész ország összefogott ellenünk, de se baj, lehozzuk.
0: Egy kicsit felkészültebbek a mostani versenyzők, nem?
2: Hát, a felkészültebbek, de az egy dolog, de az van, hogy nagyon durván segítik őket a tömeg. Szóval, hogy autókkal állják el megint a szállodákat, lassítanak minket, váltott autóval követnek, social-be osztják meg, hogy hol vagyunk. Folyamatosan zajlik az ellenünk folyó aktamunka, és követnek, de már nem egy csapat egy embere követ, hanem ő jelölt követők vannak, és adnak át egymásnak bennünket. Tehát valaki elkövet Veszprémig, azt mondja, hogy ideig tudtam menni, és akkor ott meg oké, hátveszem, és jelentik, hogy hol vagyunk, szóval nagy kihívásokkal küzdünk, de nem baj.
1: Ti akartátok, ti rántottátok magatokra a népet, ugye ez már tavaly is elhangzott, hogy ez a műsor pont attól lesz izgi, mert a nép benne van. Hát ti kértétek, itt van, benne van.
2: Igen, küzdünk, de nagyon, nagyon jó a mulatság.
0: Mi volt a legdurvább? Volt valami ilyen izi?
2: Volt, de azt nem mondhatom el, mert...
1: Abba probléma lesz, és feljelentés.
2: Lesz. Ez így, hát komoly. Tegnap volt egy nagyon komoly üldözésünk, az elképesztően izgalmas volt. Ez majdnem 2 órán keresztül tartott, de hát nem mondhatok el mindent, úgyhogy jó lesz. Tegnap nagyon nehéz napunk volt.
3: Mondd el!
2: Itt a Fecó is.
1: Fecó, mondd el te!
0: Figyelj be, és repülnek most amúgy a srácok?
2: Kevesebb, mint tavaly, tehát az kevesebb, de hogy ennek mi az oka, azt egyelőre nem tudom, megmondom őszintén, hogy ez most igazából nem repülnek, vagy szabály van, vagy nem tudtak leszervezni, de iszonyatosan szervezetten csinálják, és ülnek át autóból autóba, úgyhogy eléggé szervezett a
0: brigád. És most hol vagytok? Melyik városban?
2: Azon gondolkodom, hogy mit mondhatok, elmondhatok, és mit nem, hogy mivel...
0: Jó, melyik részen?
1: Jó, az ország melyik része? Kelet-nyugat-dél-része?
2: A főváros környékén.
1: Opa.
0: És nem jöttél be dolgozni? Mi meg itt? Kapaszkodunk. 9-kor kezdtek, 3 órát beletehettél volna a közösbe, és te nem jöttél be?
2: Gondoltam rátok 7 órakor, amikor kevergettem a kávémat, és egy nagyon jó szállodában a croissant ropogtattam, hogy azért ezeknek a rádió nélküli reggeleknek is megvan néha hangulata.
1: Van bizony. Van varázsa. Főleg az Eszterkének, mert tegnap este kifújta a sziget orrát, de figyelj!
2: Na, Kapáldin voltál?
0: Kapáldin voltam, bekapáldiztam.
2: Volt fotó?
0: Nem mentem be hozzá, nem zavartam őt, mondtam, hogy meg tiszteletben tartom a Tourette szindrómáját, és cserébe a kis barátaimban mulattam ott mindenfele.
2: Na, király, nem mentél akkor fotóra.
0: Azt mondd meg, légy szíves, hogy mi van az üldözőtársakkal, róluk beszélhetsz-e, hogy szaguk, állaguk, hozzáállásuk rendben vannak-e?
2: Hát ilyen Jocika, amit csinál, az ember feletti, tehát én embert ennyi... Jaj, bocsánat, el fognak ütni. Türelemmel... alázattal napi 6-8 órát ilyen tempóban, ilyen koncentráltan vezetni, az elképesztő, tehát hihetetlen, hogy mit csinál, iszonyatosan jól vezet, vállalni, ha egy-két olyan dolgot, amit talán már én sem biztos, hogy bevállalnék, és erre mondjuk, hogy jaj, ez picit erős lesz, aztán egy idő után már nem nézzük, hogy elől mi történik. Hát Fecó meg kellő lelkesedéssel, iszonyatos üldözésekkel, és továbbra is hozza a gyalogkakuk formát, amikor kell, tépi föl a buszajtót és rohan. Csak az van, hogy a busz kezdünk közben. A buszajtó az elektromos, és most már hát megtanultuk, hogy kell kinyitni, hogy ne veszítsünk vele egy 16 másodpercet, amíg kiszállunk a buszból.
0: De miért nem az abban ugrik ki? Tudod, ilyen izével, ilyen tigris bukfencel.
2: Most kitaláltunk egyet, amit már tavaly is csináltunk, hogy a lecsapás előtt az utolsó 200 métert nyitott ajtóval tesszük meg. Na, ennek van hangulat, amikor kiesik minden a buszból, miközben üldözünk, közben a GoPro-k, a telefonok és a Fecó szemüvegén átmegy a busz, és közben üvöltünk, hogy 170 méter, 100 méter, 50 méter, mindjárt ott vagyunk. nyitott buszra, tegnap volt egy gázfröccs a Jocinak, két szemüveg, egy GoPro, meg egy telefon bánta a dolog.
1: Fé, ahol fűrészelnek, fullik a forgács, tudjuk.
2: Hát igen, igen, volt a nyitott ajtós megindulások vannak, de jó, éppen megint három autó állt meg, ahol most állunk. Folyamatosan csinálják a fotókat, és teszik be szósorba, hogy hol állunk jelen pillanatban, és hát nem kell mondom, senki nem minket támogat.
1: De nincs veletek senki, egy ember se.
2: De velünk van több követő busz technikával.
1: Már úgy érzi, hogy aki támogat, érted? Aki mert tavaly...
2: De azért segítenek nekünk is, csak ugye nem tudod őket, nem tudsz nekik semmit mondani, hogy menje, ugye közterület, itt áll, jön utánunk, de vannak támogatók is, tehát folyamatosan jönnek a feljelentések, folyamatosan mondják, csokolom, folyamatosan küldik, meg jelentik őket, gyönyörű feljelentéseink vannak, tehát hogy azért nagyon sok érkezik, de jóval nagyobb a támogató tömeg.
0: És a sziget, és a szigetre mentetek már, ott voltatok bent?
2: Így, hova?
0: A szigetre is senki nem menekült be?
2: Azt kérdezik, van-e nálam WC papír?
1: És van!
0: Remélem, hogy van.
2: Jocina, kijött az aranyere, van-e WC papír? Figyelj, lassan el kell mennem, indul a mulatság.
1: Csináljátok, jó van. Csövi, hello.
2: Ügyesen, de akkor, ahogy jól tudom a szabadságokat illetően, akkor szeptemberben Tali, nem?
1: Így van, de csak végén.
0: Jó. Az adventi időszakra emlékszel, de majd megbeszéljük.
2: Jó van, oké.
1: Okay. Hello.
3: Vajon mitől fordult ez a trend? Mert a tavaly azért leginkább őket segítették, és az üldözötteket nyomták föl rendesen. Most meg valahogy fordult.
0: A szimpátia megfordult. De a DJ Otti kihúzta a gyufát.
3: Palás bajusza tehet erről?
0: Szerintem a bajusz miatt van. Ez nem is ugyanaz az ember.
1: Tavaly azért még nem tudtad, hogy mire számolhatsz. Tehát úgy körülbelül azt elárulták, ugye, hogy mi a műsor, azt elárulták, hogy keresik azokat az embereket, akik akár ezt az oldalt segítik, akár azt. De hogy szerintem a műsornak akkora sikere volt tavaly, hogy ma már az is be akar ebbe szállni, aki egyébként tavaly ezt elengedte.
3: Igen, de miért nem az üldözöttek oldalán számol
1: hát,
3: be
1: nem
3: inkább,
1: ki szimpatikus, érted? Ki nem. Hát, na, hát azért Jocikáj, te is meg.
0: Na jó, srácok, akkor fogjunk össze, jó, segítsünk Balázsnak, mert embernek kell lennie, jó? Tehát, hogy akkor kérjük a lakosságot, hogy legalább ma egy kicsit segítsetek neki. Holnap már nem kell, ma egy kicsit, hogy legyen egy kicsit.
3: Balázsik
0: pozitív impulzus, igen. Ma igen. Holnap nem tudjuk.
1: Holnap már nem tudjuk segíteni. Igen. Mennyire sajnáljátok, hogy mi nem mentünk? Egyébként?
3: Egyébként igen.
1: Egyébként én is.
3: Én nagyon megnéztem volna, hogy te meg a Feri szaladoztok.
1: A szaladozás részét én is.
3: Ott szerintem ott nagyon-nagyon-nagyon nagy mosolygások.
0: Azon gondolkodom, hogy hány dohány szünetet tartottunk volna Ferivel, hogy tudtunk volna minket, hogy Feri, jó, ez jó, mindjárt beülünk, csak még ezt jó, és én meg ott állok, hogy Feri, gyere, kávé! Amúgy szerintem nagyon kedélyesre menekülés lett volna, mind a 12 óra, amit szerintem abban töltöttünk volna, de simán lehet, hogy még ez eljön értünk, Feri, nem?
1: Mindenkinek, tehát minden műsorban van egy első páros. Ha ezek most mi lettünk volna, hát Istenem. Mi az, amire egyébként most az ilyen celeb műsorok közül szívesen elmennétek? Ugye mi van? Van egy Ázsia Expresszünk, ami ilyen menekülős, akkor van ez, van mondjuk konyhafőnök, vagy lehet, hogy az most nincs, akkor séfe, az biztos, hogy megy. Kastélyos műsor, az árulók.
0: Az árulókba elmennék, csak ott ugye az a baj, hogy teljesen kizenek két hétre azért, hogy a telefon nélkül, azt meg nem tudom megoldani.
3: Én az árulókba szívesen mennék, bár valószínűleg nagyon-nagyon hamar. Elveszteném a fonalat.
0: Mondtad nektek, hogy álló vagyok? Nem ezt a gondolat.
3: Jó, ezt nem kell elmondani az elején.
0: Igen, apropó, én nem is szólok bele ebbe gyárulóként.
3: Kíváncsi lennék, hogy mennyire tudsz bevonódni. Illetve valószínűleg nagyon, de hogy mennyire, milyen gyorsan áll át az idegrendszered, mennyire leszel fókuszált, hogy hogyan veszed ezeket a jeleket, amiket az árulók így elejtenek. Tehát, hogy kíváncsi lennék arra fajta idegállapotra, amiben ott két héten keresztül tartom.
1: Azt mondják, akik voltak benne, hogy az első nap estején véged van. Olyan a környezet, úgy van megcsinálva a helyszín, úgy van megcsinálva minden triggerpontodnak a pusolása és nyomása, hogy még az is, aki úgy megy be, ugye Balázs szokta mindig mondani, hogy alig várja, hogy bemenjen, mert akkor két hét Hawaii, nem kell semmivel foglalkozni, hogy az első nap estéjén már csak ezen tudsz kattogni, hogy ki a gyilkos.
0: De attól függ különben, hogy milyen a társaság szerintem, mert hogyha lennének olyan srácok, mint amilyenek mi vagyunk, akik mert van élet, akkor lehet, hogy csak simán jól éreznek magukat.
1: Csak akkor nem lenne műsor.
0: Vagy legalábbis másfajta. Műsor legyen, másfajta.
3: A Netflixen megy egyébként egy nagyon jó sorozat, az a Millió dolláros játék, amikor valaki megkap egy dobozban $1 millió, és el kell hitetni a többiekkel, hogy az nem nála van. És mindaddig, ameddig meg tudod győzni a többieket arról, addig nálad van ez a pénz, és akár meg is nyerheted a végén.
0: Király.
3: Iszonyatosan jó játék, és na hát az olyan, hogy így leülsz elé, és így azon kattogsz. Atya úr, akban olyan csavarok vannak, olyan jó a castingolt, olyan zseniálisan jó műsor, így kapcsolnak, tudod, felteszel neki egy kérdést, és látod, hogy szemesen villan, és már hazudik.
1: $1 millió van nálad.
3: $1 millió
1: jár. Én állandóan körben. Csak röhögnék, mosolyognék, nem?
0: És ez miben különbözik a 7000 forinttal?
1: Az is igaz.
3: Tehát a többiek ezt nem... Egyem, megkapod ezt egy dobozban. Nyilván az a legjobb, hogyha a végén kapod meg, nem az elején, mert ugye aki az elején kapja meg, az nem egy áldás. És jár gyakorlatilag játékosról játékosra, és a többi játékostársnak ki kell szúrnia, hogy ki az az ember, akinél az az egyem van, és feladatokat kell teljesíteni közben, és tudod, egy idő után minden gyanúsá válik már, hogyha háromszor megvakarod az orrodat.
1: És ha én találom, hogy nálad van, akkor átkerül hozzám? Vagy hova, ott vége a műsornak? Ne,
3: akkor visszakerül a közösbe, és a játékmester kiosztja valakinek.
1: Ah, valaki megint megkapja.
3: Igen, de tehát a cél az, hogy minél több embert eljutsunk ki, hogy szűküljön ez a kör, akihez az az $1 millió kerülhet, és a végén vannak ilyen csereberék, hallod, óriási, nézzétek meg, mert az zseniális az a sorozat, nagyon jó.
0: Azt mondják, hogy még esetleg az Exatlont bevállalhatnám. Hogy még az lehet, hogy az még jó lenne nekem.
1: Na, ő az a hallgató, aki hisz benned. Igazából.
0: Nagyon helyes. Ugye én 7-4-szer gyúrtam, bármire képes vagyok. Bármit meg tudod csinálni. De mit kell csinálni az Exatlon pontosan? Látom, félpucérnak kell lenni, jó, ez
1: így van.
0: Oké, és de mik a feladatok? Szaladni kell, meg ugrálni?
3: Hát, mászni, kúszni.
1: Ami nekünk nagyon jó.
0: De van
1: megy.
0: Vizes része is, úgy látom. Na, a vizes Exatlonba.
1: Úszni tudsz, kész.
0: Úszni nagyon jól tudod. Ja. Úszni és lebegni.
3: De mire mennél, Feri?
1: Én Ázsia Expressre nagyon elmennék.
3: Oda én is.
1: Szlávik Feri haverommal, mert óriásiak vagyunk együtt, így ételbeszerzésben.
0: Szlávik Tiborra.
1: Nem, ő nem az, ő egy másik Szlávik Feri. Csak hát ott is az van, hogy ott 30 napra tűnsz el. Érted? Hát hogy? Azt hogy oldod meg?
3: Meg innen nézve baromi szórakoztató a műsor, de úgy, hogy ott vagy benne, és tulajdonképpen végig rohanod az egészet, egyébként semmit nem látsz az egész országból. Egy ilyen túlélés, egy ilyen küzdés, nem
1: de
3: eszel, nem iszol,
1: meg gyalognész, meg néha stoppolsz. Biztos, hogy figyelj, azért ez nem egy, senkit nem azért hívnak, hogy nyaralni menjen.
3: Világos.
1: Ide, tehát tudod, hogy mit válasz el, de hogy pont azzal, hogy ott be kell kopogjál házakhoz, hogy figyelj, nem tudunk mit enni, meg nem tudunk aludni, segítsetek.
0: Ez tetszik neked, ezt csinálhatod anélkül is.
1: Itt körbe mennék mi.
0: Bormonokhoz beállhatsz, vagy
3: kifizetek az elére.
1: De hogy szerintem pont ezért jobban megismered a helyieket, mint ha egy utazási irodával kimész, és körbe hordoznak, és megmutatják a nevezetességeket, nem?
3: Hát nem tudom, hogy a műsorszerkesztők hallott.
1: Már minden évben hívnak.
3: Igen.
1: Csak, itt is ülünk, család meg. Is van.
0: Én amíg itt beszélgettünk, megkaptam behívót a Ninja Warriorból, úgyhogy ezzel gyakorlatilag nekem el is dőlt. Azt hiszem, hogy meg is vagyok.
3: Arra gyúrsz most.
0: Arra gyúrok most. Amúgy én szerintem tök jó ninja lennék. Nem
1: az
0: egy
1: biztos.
0: Ilyen tipikus ninja? Csak
1: nem,
0: ilyen.
1: Nem. Igen, téged azért nem vennének észre, mert ugye a ninjak jól álcázák magukat, igen. Hanem hogy túltöltöd a teret, és akkor ott az van, hogy hol lehet az Eszter, hol lehet, észre se vesznek. Megvagy.
0: Nem, egyszerűen csak az, hogy el kell vonni az emberek figyelmét a képességeidről, a nem létező képességeidre, és akkor azt hiszik, hogy teljesen veszélytelen vagy, akkor egy ilyen oldalgurulással megmenteni a helyzetet.
3: Elaltatod a gyanút.
0: Így van.
1: Na ennyit akkor a tévéműsorokról, mindjárt jönnek a hírek, aztán jövünk vissza.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átadták az új sportpályát, hosszú ideig tartott a rettegésben családját a vasi férfi, színező pályázatot hirdetett a Vasi Víz. Soskata vagyok, köszöntöm Önöket. Átadták, és néhány tanuló már ki is próbálta a Felsőbüki Nagypál általános iskola udvarán megépült új rekordtáns sportpályát. A 20x40 méteres pályát a régi aszfaltos helyén alakították ki. A rugalmas sportburkolatnak köszönhetően a diákok korszerű körülmények között végezhetik testnevelés óráikat, miközben a pálya számos labdajáték és szabadidős sporttevékenység számára is kiváló helyszínt biztosít, fogalmaz a VAOL. A sárvári járási ügyészség kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023-tól élettársát rendszeresen fenyegette, majd többször bántalmazta is. Ennek több esetben tanúja volt a nő korábbi kapcsolatából származó kisgyermeke is, akit közösen neveltek a vádlottal. A vádott ezzel a kiskorú gyermek érzelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztette, írja a VAOL. Büntetőjogi felelősségéről a sárvári járásbíróság fog dönteni. Nyári színezőprogramot indított a gyerekeknek a Vasi Víz ZRT. Csepke a Víz Csepp Manó főszereplésével, a kezdeményezéssel a kreatív időtöltés mellett a víz fontosságára és a készletek megóvására is szeretnék felhívni a családok figyelmét. Az elkészült alkotásokat augusztus 14-ig várják a társaság közösségi oldalán. A legkreatívabb rajz készítőit a szolgáltató meghívja a szombathelyi termálfürdőbe. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, balesetmentes jó utat kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-4-10 lesz, 5 perc múlva, hát hogy elrepült veletek ez a 4 óra? Vagy kinek mennyinek tűnt?
2: Repült.
1: Eszternek 8-nak. Egy hős vagy szívem?
3: Milyen? Nem akarom magamat fényezni ebben
1: az most már én fényeztelek, én mondtam, hogy egy hős vagy.
3: Lehet, még jobb is vagyok így, mint amúgy.
2: Ugye, megérkezett a reggeli, megérkezett minden, meg volt át.
1: Minden estére Szigetet mielőtt dolgozni.
3: Megéreztem, kávéztem, tegnap meg volt a 15 000 lépésem a Szigeten.
2: Még edzés is volt.
1: Ez a tökéletes nap. A Betesda Gyermekkórházat hívtunk, mert egy kis segítségre van szükségük, és nagyon szépen elindult a gyűjtés a reggeli beszélgetés okán, de úgy gondoltuk, hogy akkor ezt érdemes még egyszer megmutatni nektek, aki tud, az segítsen. Ez az egyik, a másik pedig Szász Máté lelőhetetlen emberünket hívtuk, már hogy nem fizikailag, hanem így szóban, verbálisan, ugyanis egy új könyvvel jelentkezik ő, az a cím, hogy Digitális fenevadak, mit okoz a social media az agyban. Ezeket a pillanatokat mutatjuk meg most újra.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Én imádom ezeket a példákat, amiket te hozol, például lesz, hogy 500 évvel ezelőtt ugye egy királynak egész életében nem jött info. Fölkészült erre a mi agyunk?
4: Nem, egyáltalán nem készült. Ez eleve az emberi szervezet nem áll készen a 21. századra. Tehát annyi minden új behatást és toxin és új igénybevétel van, hogy erre azért az evolúció kevés volt, ráadásul főleg azért, mert a legnagyobb változások az elmúlt 10-12 évben történtek. És gondoljatok be, hogyha összegezni szeretnénk, hogy mi az Isten történt az agyunkkal, akkor mondjuk olyan mondatok jutnak az eszemből, hogy a pillanatnyi öröm kultusza. Vagy a gyors olvasás és a gyors értelmezésnek a kultusza. Ugye gondoljunk bele a mennyiségben, az információ mennyiségben. Az ember újja naponta 93 métert scrollolt átlagosan a telefonjának a képernyőn. Ez az amerikai szabadságszobor magassága a talapzattól. Nem a szobor, a talapzattól kezdve. Hát ennek már van sportértéke. Csoda, hogy van még új lenyomatunk. Az életéből egy átlagos ember összesen 6 évet tölt a social media böngészésével.
3: Én ezt keveslem őszintén. Nem.
4: Ez azért durva, mert a családunkkal összesen 2 évet beszélgetünk, de figyelj, egy egyetemi diploma megszerzéséhez elegendő 0,7 év. Egy olimpiai érem megszerzéséhez nulláról 1,8 év befektetett munkára van szükség. Az azt jelenti, hogy a social media használat elvesz tőled életed során 9 darab diplomát, 4 olimpiai érmet és 3 családot. Azt gondolnád, hogy cserébe kapsz tőle érte valamit. Viszont az aktív social media használók 40%-a érzi úgy, hogy az élete sokkal rosszabb, mint másoké.
1: De akkor miért csináljuk?
4: Hát azért, mert nem tudjuk letenni. Azért, mert úgy van kialakítva az algoritmus, a fear of, tudod, a FOMO, a fear of missing out, az annyira erős, hogy nem tudjuk letenni, és ráadásul küzdünk vele, mert kialakult a szociális összehasonlítgatás. És igazából erről szól a social media, jobban belegondolsz. Nem azért mész föl, mert annyira akarod tudni, hogy mit evett a szomszédod tegnap reggel az étteremben, a brunchban, hanem ez a rohadt szociális összehasonlítgatás. Az, hogy állandóan magadat komparálod a többiekhez. Én most itt vagyok kint, egy 5-csillagos szállodában, a tengerparton, és ha lefényképeztem volna reggel, ahogy a feszített tükör vagy üveg korlát mögött kell fel a nap a tengeren, akkor mindenki azt gondolja, hogy basszus, hogy vagyok meg a száz, biztos kőgazdag, meg biztos, hogy egész életét így tölt, és ugye nincsenek tisztában a negatívumaimmal, hogy begyulladt az ahilleszem, hogy kiült a teniszkönyököm, hogy egy imáncitot szorít.
1: Először tehát, úgy éreztem, hogy dicsekedni jössz az 5 csillaggal, de most már értem, hogy nem látjuk
4: a másik oldalt. És ez nagyon-nagyon masszívan növeli például a depressziónak a kockázatát, és ezért van az, hogy főleg a fiatalok fáradtak és magányosak. És ezt csinálja velünk ez a folyamatos összehasonlítgatást, és ez az irgalmatlan mennyiségű adat, ami lebombázza a szervezetünket. Gondoljatok le arra, hogy a szemed másodpercenként 2 leírt szót ismer fel. Akár merre mész a városban. Hirdetőtáblák, feliratok, diszplélyek, mindenhol, most mondja, az okos órád is cseszteti az agyadat, a telefonod is cseszteti az agyadat, másodpercenként 2 leírt szót ismersz föl. Hát hol volt ez 30 évvel ezelőtt? Hát sehol.
1: Sehol.
4: Az agyadnak napi 35 000 egyedi döntést kell meghozni. Ez régen ilyen 2-4 ezer volt. Hát az agyunk erre nincsen fölkészülve. Hát nyomorult prefrontális kortexünk nem lett 6-szor akkora az elmúlt 10 évben. És ugye ez az információs zaj, ami belebukik egy ilyen döntési fáradtságba, ez azért van, mert minden egyes ilyen mikrodöntés stressz a szervezetednek. egy mikrostressz, és kortizol emelkedik, megemelkedik a kortizol, megemelkedik az adrenalin szintje, és ez anatómiailag átalakítja az agyadat. Nem viccelek, szó szerint anatómiailag.
1: De ez kimutatható, hogy mondjuk egy 30 évvel ezelőtti koponya CT-t összehasonlítva a maival mi változott?
4: 3 hónap alatt kimutatható. Azok a területek, amik a félelemért, a rettegésért, a szorongásért felelnek, például az amigdala, az meg elkezd megerősödni. És csökken az értelmi tanulás képesség, és több lesz a szorongás.
5: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testterületükbe van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testterületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és mostanra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
2: Egy darab ilyen ágyatok van?
1: Volt.
5: Igen, itt kell, volt, igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen 2 ágyat bír el a födém, tehát ez több mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
3: Ha most megrendelitek, akkor mennyi idő mondjuk elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
5: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
1: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg a mit tenni, az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit.
5: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szükség, amelyre sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrása nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős team dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban, és a különböző felületeinken fent van a számla, szám lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani, és hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni, és egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön el a helyzetbe, hogy ezt az ágyat használni kell.
1: Ezt nem is
5: szeretném hozzátenni.
1: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te föllállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
5: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25 000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is 2 ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. Nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúz a magas feszültség, életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
0: Balázsik! A Rádió Egyen!
1: Hamarosan 10 óra lesz, úgyhogy mi is búcsúzunk a két főnök nélküli naptól, meg aztán a többitől is. Oti bulira kimegy jövő héten?
3: Én még 19-20. Ez az egész deciding. Nekem van szállásom, és vannak jegyeim, de még nem tudom, hogy ott leszek-e.
2: Én ha Eszter ott lesz, meg Zsűl is ott lesz, akkor én is ott leszek.
1: Ha nem lesznek ott, akkor is ott
2: leszek. Akkor is lehet, hogy ott leszek. Igazából ez még nagyon lebeg.
3: Sok tényezős, meglepetés erejű kiderülés.
2: De ma mész haza pihengetni?
1: Sportolni meg szerintem aztán.
3: Úszni megyek, strandolás van ma. Most be kell hozni, elmaradt strandolás. Nem tudom, lehet, hogy a végén meg fog dögleni, de ettől függetlenül...
1: A végén igen, csak hogy hol a vége, mindig az a kérdés.
3: Nem tudom most mi van. Vannak ilyen idő, ez a mániás depressziónak az egyik jó tulajdonsága, hogy vannak ilyen mániás szakaszok, meg majd jövő héten majd más lesz.
1: Nagy naphallgatója van még, aztán elbúcsúzunk, jó hétvégét mindenkinek. Mi nem vagyunk a jövő héten, azt azért eláruljuk erre a három napra.
3: Én akartam jönni.
1: Én is akartam jönni, de ugye van DJ Oti, meg van forgatás, úgyhogy
2: Zsül megfúrta.
1: Jönünk, és akkor 20-valahanyadikán jövünk vissza.
3: Ilyenkor átszoktuk mosni az adókat, azért nem tudunk lenni, ez egy technikai szünet.
2: Igen, rengeteg kábel van.
1: Igen, kábelek, nem tudunk egyszerre szólni.
2: Kábelmosás
3: igen,
2: van.
3: Kábelmosás van.
1: Átmosjuk az adókat, hogy?
3: Igen, nagyon fontos, mert halljátok, azok néha kattogás, vagy ez ezért van, mert az éves karbantartási munka, ezt jövő héten fogjuk csinálni.
1: Személyesen mi.
3: Igen.
1: Na jó, van, nem veszi fel a naphallgatója, pedig jót ér, de van egy külön ajándék, azt megmutatjuk nektek.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
1: Megy és dartsot fog majd nézni, mi oda nem megyünk, aki akar viszont menjen. Jó? Úgyhogy jó pihenést mindenkinek, szervusztak!
2: Na, hello, hello!
3: És addig nem találkoznak, boldog karácsony!
1: Hello!
0: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek!
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Felvettek az egyetemre.
10: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
9: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
10: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
11: A Thrive Banknál. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96% 500 000 forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
13: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
14: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
16: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablokk falazó elemek minden méretben. Felújítás, minőségi térkő, bombaáron. Verasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
17: A Rádió 1 Szombathely Taxi a város legnagyobb taxitársasága. Tapasztalt és kedves sofőrök várják napi 24 órában. Töltse le applikációnkat és rendeljen taxit két kattintással. Rádió 1 Szombathely Taxi. Gyors, pontos, megbízható és tiszta. Ingyenes zöld szám 0680-620-620.
18: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
19: Visszajövök én egyszer még.
20: Augusztus 20-a és 22-e között berobban a 38. Sitkei Rock Fesztivál, Parking by Radisson Sárvár. Fellép mások mellett a Korál együttes Keresztes Ildikóval, a Bagosi Brothers Company, az AVS, a Matfield, az Ossian, a Totális Metal, a Leander Kills, a Carpathia és a Lord. Akusztik színpad, tűzijáték, piknik hangulat vár Sitkén. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. 40 éve együtt a Kápolnáért.
21: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
22: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
23: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A biznisz a következő, hölgyeim és uraim. Én játszom a jó kis zenéket péntek feelingben. Mindenki óriási hangerőre csavarja a Rádió 1-et. Ennyi lenne. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. Szerintem ez betartható, főleg, hogyha játék is lesz. A Szegedi Ifjúsági Napokra a Színre lehet ma még tőlem páros belépőjegyeket nyerni, úgyhogy tessék rajta lenni a játékon. Ebben az órában is fogunk majd egyet játszani. Most közlekedési információk, mert már most kaptam kettőt. Bebe azt írja, hogy az M3-ason Kerekharasznál mindkét oldalon le van zárva egy-egy sáv az 50-es kilométernél, kifelé haladva már 3 kilométeres a dugó. Balázs küldött egy SMS-t Szegedről, az 5-ös főúton a Szabadkai úti vasúti átjáróban, Szeged rendező pályaudvar, zárva a főút. Itt baleset volt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Sziasztok, Nordi vagyok, strandon, melóban, csak ti szóltok. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Nincs megállás. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

0: so don't call me up.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert sokan hívtak a játékban, 9 emberrel már beszéltem is, de mindig a 10. telefonáló nyer a Rádió 1-en. Halló!
2: Szia, Attila, Jászmin vagyok.
1: Szia, drága Jászmin!
2: A játékra szeretnék jelentkezni.
1: Honnan hívtál? Vezetsz, ahogy hallom, vagy valaki más vezet?
2: Anyukám vezet, most megyünk Mohácsra.
1: Hány éves vagy te, Jászmin?
2: 17.
1: Akkor jó, a játékszabály szerint játszhatsz. Mit csináltok Mohácson?
2: A nagymamámhoz menjünk meglátogatni.
1: És titokban szeretnél egy picit fesztiválozni is, ahogy hallom.
2: Tessék? Igen, nagyon.
1: Mit mondanál, ha azt mondanám, hogy te lettél a 10. Jászmin?
2: Hát ennek nagyon örülök.
1: 10. lettél bizony?
2: Jaj, de jó. Hát ennek nagyon örülök.
1: A Rádió 1 szlogenjét tudnod kell, csak akkor adom a nyereményt.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Gratula, Jászmin.
2: Köszönöm szépen.
1: Kit viszed magaddal a bulira?
2: Valószínűleg a barátnőmet, mert oda szeretnénk elmenni majd egyetemre jövőre.
1: Értem, kipróbálod előtte a várost és a fesztiválját. Helyes, jó bulizást nektek!
2: Köszönöm szépen!
1: És hát a többiekhez fordulok, drága Rádió 1-esek, feladni tilos! Ma még nagyon sok esély lesz nyerni páros belépőket a színre, például a következő órában is, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A következő óra elején Martin Garrix érkezik, aki ha egy napig valaki más bőrébe bújhatna, az nem egy celeb vagy egy híresség lenne, hanem egy átlag ember. Ő mondta, Matthias lehetne, és egy pizzériában dolgozna. Imádná, ha kipróbálhatná, hogyan alakulna az élete átlag emberként. Mindenki más akar lenni, hölgyeim, uraim, mi celebek, a híres emberek átlagosak, hát semmi nem jó úgy, ahogy van. De ez a zene nagyon jó lesz a következő óra elején, ez a Butterflies.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció,

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
7: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
6: Ezt azonnal le kell foglalni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
6: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futam. Időre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Eladott?
11: Hát muszáj, most pénz kell.
10: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
11: Ez jobb döntés.
10: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: 1-en.
1: A Lovers on the Dance Floor, a Rádió 1-es újdonság Blondistól. Hello mindenkinek, én Györki Attila vagyok, és szeretném, ha mindenki megismerné ezt a dalt. Mi nagyon hiszünk benne. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami ősszel is visszahozhatja majd mindenkinek az idei nyár emlékeit. Amit pedig mi Rádió 1-esek nagyon várunk, a kanadai DJ lány Blondis jövő hét szombaton, augusztus 22-én. Élőben mixel majd itt a Rádió 1 stúdiójában 18 órától. A jó zenék mellett sok-sok érdekességet is megtudhatnak majd róla a Blondis rajongók. Ez a Rádió 1. Nálunk

0: Time. Itt a Rádió 1, 11 óra 18 perc, kaptam sok közlekedési infót, korábban is jelezték, de Timike most újraírt az M3-asról, kerekharaszt, 50-es kilométer, nagy a dugó a Vásárosnamény felé haladó oldalon. Szintén M3-as, ezt Sanyi írta, Budapest felé haladva Bagnál dolgoznak, már több mint 3 kilométeres a sor. Két info az M5-ösről, Laura írta, hogy Budapest felé a 66-os kilométernél sávzár és torlódás 6 kilométeren át, ugyanitt István üzenete szerint Röszke felé 8 kilométeres a sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, és most már tényleg csak egy-két perc, és indul majd egy újabb játék páros belépőkért a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Úgyhogy tessék fülelni!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki bulizott velünk ezekkel a zenékkel idén nyáron, az azért. Aki pedig még nem, az azért jöjjön és játszon velünk. Tessék meg!

0: Aztán 5-től zenélünk, este pedig az arénában is várunk majd mindenkit az összes lemezlovasunkkal. A Szegedi Ifjúsági Napokra most szerezhető meg a jegy, 0623-111-111 a forrodrót. Hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termék. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalom 20-as 311-111 és érthető okokból egy ország hívja. Most minden vonalunk csörög. Az előbb játékot indítottam. Halló!
1: Szia! Kinga vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kinga! Honnan értél Igen. el?
1: Szegedről.
0: Hát akkor neked nagyon közel lenne ez a fesztivál, ha nyernél.
1: Bizony.
0: Ha
1: bizony,
0: nyernél, bizony. Ugye. De hát hanyadikként kell becsörögni?
1: Tizedik.
0: És hát... te...
1: Léci.
0: Léci! Tizedik lettél!
1: Akkor nem hiszem el. Köszönöm szépen. Nagyon örülök neki. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Te vagy a hihetetlen. Jókor, jó időben vagytok. Telefonáltál, és még bulizni is fogsz.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: A Rádió 1 stage-nél találkozunk.
1: Szuper, köszönöm.
0: Nem fogod eltéveszteni, mert kettő is lesz belőle a színen.
1: Oké. Jó, nagyon szuperek vagytok, hihetetlen.
0: És drága Rádió 1-esek, még mindig van egy-két jegyünk. Ma délután és este ezeket kiszórjuk itt a Rádió 1-en. A következő játék délután lesz majd.

0: frekvenciánkon, 51 frekin az országban, a legfrissebb esztergomi frekvencián is, FM 107.5. Üdvözlet minden új Rádió 1 hallgatónak. Nagyon jó lesz a folytatás is, alig beszélünk, rengeteget zenélünk, indítjuk a Rádió 1 Daily Mixet, ráadásul Taylor Swift dalával, mindjárt jön az Opel Light a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
12: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
11: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
12: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
13: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
14: A Lidl. Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
16: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Visszajövök én egyszer még.
0: Augusztus 20-a és 22-e között berobban a 38. Sitkei Rock Fesztivál, Parkin by Radisson Sárvár. Fellépmások mellett a Korál együttes Keresztes Ildikóval, a Bagosi Brothers Company, az AVS, a Matfield, az Ossian, a Totális Metal, a Leander Kills, a Carpathia és a Lord. Akusztik színpad, tűzijáték, piknik hangulat vár Sitkén. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. 40 éve együtt a Kápolnáért.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixbe.

Szép délután, Szombathely. Szerintem a reggel feltűnően könnyebb volt kimondani azt, hogy péntek. Van is ennek oka, mindjárt vége a hétnek, legalábbis annak a része, amikor dolgozni kell. Én Farkas Beni vagyok, és itt a délután, ami már egyértelműen hétvége. Gyanús, a zenéket pedig ehhez igazítjuk, érkeznek az igazi mai slágerek természetesen mixben. A folytatásban például itt is van a Milky Chance felvétele a 97.7 Rádió 1-en. Ez a Stolen Dance.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és egy kis időjárással készültem, nos úgy tűnik, hogy kellemes időben lesz részünk, sőt, ismét 30 fokokat ostromoljuk, akár 32-33 fok is lett. Ma is, holnap is, meg vasárnap is, és meg a jövő hét elején is kitart ez a kánikula, ami nem annyira forró, mint az elmúlt hetekben, de azért érezteti a nyár, hogy még nem akar távozni. A 97.7 Rádió 1-en Jennifer López és David Guetta érkezik itt a Save Me Tonight.

Karneválozunk a folytatásban a 97.7 Rádió 1-en, hoztam egy kis délutáni programötletet, 16 órakor a Történelmi Témaparkban 15. századi tüzérségi és harcászati bemutató lesz, ugyanekkor 16 órakor az Ungareszka táncegyüttes lép fel a Mirakulumban. 15 órakor kezdődik az egyik kedvenc programom, a Séta az ókori Szaváriában, az OTP Bank alatti római városrészletet lehet megtekinteni ekkor. 15.30-kor a Történelmi Témaparkban Kassai Lajos és tanítványai bemutatóját nézhetjük meg, ugyanekkor 15.30-kor a Bajnokok terén zászlóforgatók felvonulása veszi kezdetét, 16 órától az Ízeumnál az Ízisz menet veszi kezdetét a Ferences kertből, 16.30-tól a Történelmi Témaparkban pedig artista bemutató lesz, 17.15-től a Fórum színpadon a Kerekesben lép fel, ugyanekkor a Mirakulumban Sárvárváros Mazsorett együttese lép fel, 17.30-tól a Művészetek utcáján Esholósi Kornél a zongora koncerte veszi kezdetét, 17.35-től pedig a Mirakulumban a Szavári a TSE tánc bemutatóját nézhetjük meg. 18 órától az Utcazene színpadon jön Johnny akusztik koncertje, 19 órától pedig a jelmezes felvonulás veszi kezdetét. Az esti programokról pedig nem sokára bővebben is beszélünk. A 97.7 Rádió 1-en már Bibi Rexa és Faithless közöse szól itt a New Relation.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a héten egészen augusztus 15-ig tart a vegyszeres gyomírtás, amit a Szompark alvállalkozója végez. A város üzemeltető a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy vegyék figyelembe a munkálatokat, és fokozottan ügyeljenek arra, hogy a kezelt területeken a permetezést követően ne tartózkodjanak indokolatlanul. Figyeljünk oda erre, a folytatásban pedig hallgassuk meg Shakira felvételét. Jön a Die Die!

Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a rádió egyen. Ez a Daily Mix. Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a rádió egyen.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és természetesen itt Szombathelyen is nagyon népszerű a horvát tengerpart. Sokan töltik ott a nyaralásukat. Na, nekik is egy fontos info, hogy újabb népszerű adriai üdülőhelyen korlátozták az éjszakai alkoholárusítást. Mokarszka után Split a városi képviselőtestülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már két jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketben, benzinkúton, piacon vagy automatákból. A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre, éjszakai klubokra. A város vezetés a döntést a közrend védelmével indokolta, úgyhogy erre mindenképpen készüljünk, hogyha itt nyaralunk, a folytatásban pedig hallgassuk meg Luis Fonsi felvételét, a 97.7 Rádió 1-en érkezik az Echem La Culpa.

igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Pop és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió Egyen. Minden

0: A Daily Mix véget ért, én azonban nem búcsúzom, a következő órában is én jelentkezem és hozom az igazi mai slágereket, kezdetben ezt a dalt. Mindjárt itt van a Hertz és a Purple Disco Machine közös a Wonderful Life, amit nem sokára meghallgatunk. Maradjon velem a folytatásban is. Én Farkas Beni vagyok. Hello, Szombathely!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Benivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7

Nagyon szép délutánt és jó rádiózás szombat. Hey, hello, hello, én Farkas Beni vagyok. A folytatásban is hozom az igazi mai slágereket, csak változatosan, és hoztam egy sportprogramot a holnapi napon 16 órától az NB3 északnyugati csoportjában. Jön a szombathelyi rangadó, a negyedik fordulóban ugyanis a Haladás FC a Király esével csap össze a Haladás sportkomplexumban. Jó szurkolást mindenkinek! A 97.7 rádiógyen Alex Kenji érkezik, ez a Bumble.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és hiába van karneváli hétvége, a szombathelyi strandsportnapok nem tart

Ihenőt holnap is várnak mindenkit a tófürdőre, szombaton 14 órától a 8. szombatlon városi verseny veszi kezdetét, úgyhogy jó csobbanást, a 97.7 rádió egyen már Taylor Swift érkezik itt a Fate of Ophelia.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megye, és Szombathely megye jogváros önkormányzata Szombathely Visszavár elnevezéssel ismét tanulmány ösztöndíj pályázatot hirdetett. A pályázat szeptember 1 és szeptember 30 között nyújtható be személyesen vagy meghatalmazott útján Szombathely polgármesteri hivatala egészségügyi, kulturális és köznevelési irodájában. A részletes pályázati felhívás, illetve a pályázat benyújtására szolgáló adatlap beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán vagy a szombathely.hu oldalon. Itt a 97.7 Rádió egyen, pedig állok és Eva Max közöse szól már, jön a Car Case!

paradise with you. A 97.7 Rádió Egyen, ahogy ígértem, a karnevál esti programjával foglalkozunk. 19 órától jön a jelmezes felvonulás, ami minden évben a karnevál csúcspontja. 20 órától egy egészen különleges program kezdődik, ugyanis a Zsidó udvarban a Levkovicsék gyászolnak című filmet vetítik, utána pedig Murai András filmtörténész beszélget Zeitler Ádám rabbival. 20 órától a Sörtéren a 100 csávási zenekar koncertje kezdődik, 20.40-től a Mirákulumban Meg és Tomsa lép fel. 21 órától több programból is válogathatunk. Az Ízeumnál jön a Fényfestés, a Folk udvarban a Ritmus a zenekar koncertje, a Borok utcájában pedig az Agmarci koncert kezdődik. 22 órától a Sörtéren a The Bluesberry lép fel, 22.30-tól szintén több programból válogathatunk, a Folk udvarban a Ritmus a koncertezik, a Borok utcájában Pukánszki Nelly és a Grabarics tesók, az Utcazene színpadon, a Tököl Imre utcában pedig a Harvident. Jó szórakozást, jó bulizást mindenkinek, a 97 Rádió Egyen a folytatásban már Sam Smith és Kim Petras érkezik. Ez az Unholy.

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom. Az igazi mai slágerek azonban továbbra is a Rádió 1-en szólnak, úgyhogy tartson velünk ma is, meg a hétvégén is, és természetesen jó karneválozást mindenkinek a mai napra is. Én Farkas Beni voltam, hello szombathely! Hey!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Felvettek az egyetemre.
6: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
5: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
7: A Thrive Banknál az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, szép délutánt. Legyen vidám, jó hangulatú mindenki péntek délutánja. Itt szólnak hozzá az idei nyarunk kedvenc dalai, és itt lehet majd hamarosan jegyet nyerni a színre.

0: igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Radio Edge, csak igazi mai slágermeccs. Egy kanadai DJ producer, Blondie és a folytatásban. Na hát jövő hét szombaton, augusztus 22-én este 6 órakor élőben zenél majd itt a stúdióban. A DJ pultunkon, a Radio Edge-en.

0: itt a Rádió Egyen, 14 óra 20 perckor közlekedési információ. Kitartást kívánok mindenkinek az M5-ösön. Óriási dugók vannak. Varga azt üzente, hogy Röszke felé haladva a 38-as és a 40-es kilométer között sávzár van 3 kilométeres dugóval. Loma pedig mondom szintén az M5-ösről írt, és szintén ezen az oldalon távolabb a 73-as kilométernél is azt látja, hogy dolgoznak az úton, több mint 10 kilométeres miatt a sor. Még egy info, ez az M3-asról, Szali írta, hogy sokan autóznak az autópályán, 60 és Gyöngyös között még be is lassul. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 26-311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Minden oké. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és azért is nagyon remélem, hogy minden oké, mert játszani hívok mindenkit. Drága Rádió Egyesek, hölgyeim és uraim, itt az idő, hogy valaki megszerezze a páros napi jegyét a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, de nem adom ingyen. Tizedikként kell engem elérni, amihez nagyon nagy szerencse kell, és a Rádió Egy szlogenjéért adom a belépőket. A forrodrótunk 20-as, 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: belly dancer.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, és apropó belly dancer. Örömében táncolni fog az, aki most tizedik lesz, mert hogy páros belépőt kap a színre. Halló?
2: Szia, Klári vagyok, a játékra jelentkeznek.
1: Munkából hívtál, ugye?
2: Igen.
1: Mit dolgozol? Hallom a háttérben, nagy az aj.
2: Igen, könyvkötő vagyok.
1: Hányan vagytok ott?
2: Hát vagyunk itt egy hatalmas, most nem mindannyian, de azért vagyunk.
1: Hát hogy fogod eldönteni közülük, hogy kit viszel magaddal a színre, ha nyersz?
2: Hát majd kisorsoljuk.
1: Vagy viszed a párod és kész.
2: Így van, egyébként igen.
1: Csak mert nyertél, tizedik lettél!
2: Nem mondod, köszönöm, jaj, de jó.
1: Megcsípted, jókor, jó időben telefonáltál, és nyilván még a Rádió 1 szlogenjét is tudod?
2: Persze, Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
1: Úgyhogy most kapod a nyereményt.
3: Gratulálok, nyereményed egy páros belépő a színre.
2: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
1: Érezd magad nagyon jól két hét múlva a bulin.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi Rádió 1-esek, két stage-en is készülünk majd, lesz egy Rádió 1 stage, lesz egy Rádió 1 aréna, az ő

0: Itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órás lesz a mix, viszont ma kivételesen különleges lesz. Az első órában Lotfi Begi, a második órában Jamina mixel majd nekünk. Én Györke Attila vagyok, aki azonnal indítja az újabb zenei órát. Mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Jenivel, a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

two.

Folytatom, hamarosan érkezik az Opel Light. Azért különleges ez a cím, mert ugye az opalit nem igazi drága kő, hanem egy mesterségesen készített üvegkristály. És hát a dal megjelenése előtt emiatt indult be az internet, mert ugye Taylor Swift dalai mindig valamilyen üzenetet hordoznak. Akkor azt gondolták a rajongók, hogy az énekesnő ezzel a dallal majd azt üzeni, hogy valami gyönyörű, de mégsem teljesen valódi. Nem, hát kérem szépen, a dalt meghallgatva most már tudjuk, hogy reményteljes üzenetet hordoz, hogy két ember sok csalódás és rossz kapcsolat

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

készen áll, hogy megszerezzen most a nyár egyik utolsó fesztiváljára páros belépőjegyét. Szín, szegedi ifjúsági napok, a rádió egy is ott lesz, ráadásul két stage-gel. Egy stéggel és egy arénával. A stégen már délután 5-től zenélünk majd víz közelben, a rádió egy arénában pedig este 11-től lép fel az összes lemezlovasunk. Egy hallgatót ebben az órában is bejuttatok a Forrodrut 20-as

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jó hangulat a jó zenékkel, hát még majd a fesztiváljainkon. Jövő héten találkozzunk a strandon, két hét múlva pedig a színen. A Szegedi Ifjúsági Napokra adok most páros belépőt a 10. telefonálónak. Halló!
1: Szia, Laci vagyok, és a játékra jelentkezni.
0: Szia, Laci! Honnan hívtál?
1: Bárpalotáról.
0: Munkából?
1: Igen, igen.
0: Akkor nem telik jól ez a péntek délután?
1: Hát nem, de...
0: Lesz majd jobb,
1: hogy jobban fog. Igen.
0: Lesz
1: igen,
0: majd
1: reméljük.
0: Jobb is, bizony, mert hogy elértél 10-ként.
1: Ez az. Hú, de jó, köszönöm, már nagyon sokszor próbálkoztam.
0: Ha tudod a Rádió 1 szlogenjét, akkor bulizunk egyet a hó végén.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát persze, hogy tudod.
2: Gratulálunk, nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Hú, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Lacikám, akkor most még jó munkát neked. Két hét múlva viszont vedd a parti szemüveged, és nagyon nagyot fogunk bulizni, jó?
1: Oké, alig várom, köszönöm szépen.
0: És drága Rádió 1-esek, már most lépegessünk. Sleep Tonight, érkezik a Switch Disco, Sam Felt és Rehab közös dala, nagyon szeretjük. Játék még lesz a mai este folyamán a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.
3: Hey, what's up? This is Sam Felt.
4: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órában még én válogatom a zenéket, aztán 5 órától jönnek a DJ-ink. Rádió Egy Live Mix Summer Edition, ma is 2 órás lesz a mix, és különleges lesz. Az első órában Lotfi Begé, a második órában Jamina mixel majd nekünk. 8-tól ma is Disco Sheet, 9-től pedig World Is Mine Radio Show. Az újabb óránkat Tóth Abigail és Accent kezdi majd hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rockit a Rádió Egyen.
1: A Lovers on the Dance Floor. Rádió Egyes újdonság a kedvenc kanadai DJ producerünktől, Blondistól, aki jövő hét szombaton este 6 órától élőben zenél majd itt a stúdióban.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 25 perc, közlekedési hírek. Zoli küldte a Vibert, hogy ütközés volt az M0-áson, az M4-es autóút csomópontjánál, úgyhogy aki az M5-ös felé halad, számítson 5 kilométeres sorra. Ildi azt írta, az M7-esen a Balaton felé araszolgatás van Török Bálint és Martonvásár között, de Remétől megtudtam azt is, hogy Székesfehérvárnál is, úgyhogy erre kell számítani. Bárkinek bármilyen infója van még, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Itt a rádió egy 16 óra 41 perc. Közlekedési infót kaptam Botontól. M5-ös Szeged felé az épülő M44-es csomóponttal kapcsolatos munkák miatt jelentős a torlódás, a kamionok már körülbelül 6-7 kilométerre torlódtak fel. Tüsi azt írja az M6-osról, hogy Ivánvárda felé a 163-as kilométernél a Bonyhád-Baja csomópontban lezárás van, aszfaltoznak. Azt nemrég tudtuk meg, ütközés volt az M0-áson, az M4-es autóút csomópontjában az M5-ös felé haladók számítsanak lassan oszló sorra, az M7-esen pedig sokan haladnak a Balaton felé, Török-Bálint és Martonvásár között van arra szolgatás, és Székesfehérvárnál is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Kettől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utaz biztonságban a Kolonate biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonate.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Hogy szoktam mondani a Geri, tű pontosan 5 órától. Én vagyok a Kamu, a Temuről rendelt Juhász Geri, mellettem pedig Lotfi Begi.
3: Hello, hello, köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Szevasz Geri, akarom mondani at is, és nem Temuról rendelt, hát azért szoktunk mi már így együtt dolgozni, de így ebben a különleges Summer Editionben még nem. Azt mondtam neked, hogy ez a Summer Edition még különlegesebb lesz?
2: Ez egy nagyon különleges lesz, igen, tudok róla, mert hogy egy ilyen kis mini fesztivállá alakulunk át. Te most egy órát zenélsz, aztán hirtelen ideál majd Jami.
3: Így van.
2: El kell szaladnod, aztán 8-tól jön a diszkosít, 9 órától téged visszatopsolnak a hallgatók, mert nagyon szeretnek, ezért visszajössz, aztán jön majd még Pulvex, meg lesz itt a Stadiumex, hát felsorolni nem
3: tudom. Úgyhogy abszolút itt a nyár kellős közepén fesztivál hangulatot teremtünk a Rádió 1-en, és kezdjük a Live Mix Summer Edition méghozzá Ed Sheeran Azizan című felvételével. Ezúttal DJ Dark Remixét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig, a mikrofon és a lemez játszok mögött Atis és Lotfi Begi. Itt a Rádió 1-en.

0: A live mix egy igazán különleges mix, mert hogy ebben az órában Lotfi Begi, a következő órában Jamina lesz a DJ-nk. Begi, szia!
1: Hello, Adi, és köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Ez a Summer Edition a live mixből, minden tekintetben különleges. Geri éppen szabadságát tölti, Adi is helyettesíti, én pedig egy órán keresztül, aztán Jami egy órán keresztül, aztán hú, még nagyon sokan leszek még ma.
0: Egymások adják a kulcsot és a kilincset a rádió egy DJ-i kis mini fesztivál csapunk így péntek délután a rádióban. Na nézzük, miben vannak a hallgatók. Hello, Begi és Adi is. Ma végre péntek van, és a két kedvenc DJ-m játszik, Begi és Jamina. Köszi nektek minden, csak így tovább. Hajrá, Lacus 78.
1: Köszi, Lacus, hogy írtál.
0: Miki írta, sziasztok, megy a medencézés, közben Begi mixel, jobb programot nehéz lenne találni. Beginek üzenem, eddig nagyon eltaláltad a péntek délutáni hangulatot. Üdv minden rádió egy hallgatónak, aki már fejben a hétvégében van.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, és hát... Hogy is mondjam, mehet a segges a medencébe? Csak úgy, hogy senkit ne fröcsköljetek?
0: Mehet, és kérünk róla majd fotót. Nem a seggesről, a medencézésről.
1: Ebből nem jött ki ott is.
0: Inkább mondok még egyet, mert erre is lehet irigykedni. Geri írta, sziasztok, ti vagytok a hangulat feledősök a teraszon. Készül a vacsora, és Begikém, nagyon jók a zenék. Itt ma este hatalmas buli hangulat lesz.
1: És most az jutott eszembe, hogy a Geri, az a mi Gerink, aki egyébként ül a teraszon, és készíti a...
0: Nem tudom, SMS láttam, úgyhogy nem tudom, hogy ki ő.
1: Vissza kéne nyomozni. Geri, te vagy az?
0: Akkor írjál nekünk. Mivel megyünk tovább?
1: A folytatásban egy igazi Ibiza-i slágerrel megyünk tovább, érkezik Bob Sinclair, és az I Can't Wait itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött. Atis, Lotfi Begi és Jamina, aki már meg is érkezett a stúdióba.

Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

0: jön a reggeli műsor reciproka, az esti műsor, amiben a két műsorvezetőtársam, Lotfi Begi és Jamina.
1: Hey! Megérkezett a menti angyalom, Jamina.
2: Így van, sokkal jössz nekem már, Begikém, de itt vagyok. Jegyzetelek.
0: És akkor terveim szerint akkor most jön a fight, a box, a káromkodás, hogy miért kellett bejönnöd a második órára a mixbe, tessék?
1: Az történik, hogy a nyári időszak egy DJ életében nagyon sűrű, és hál' Istennek mind a kettőnknek nagyon szépen tele van a naptára, és én egyébként abban a rossz szokásban szenvedek, hogy előre nem annyira tervezek, és mindig az aktuális hétnek a fellépéseit nagyjából a hét második felében úgy szerda, a csütörtök magasságában nézem meg, hogy a hétvégén hova kell mennem, és ez történt tegnap is, fölcsaptam a naptárat, és megnéztem, hogy akkor ma hova megyek fellépni, és láttam, hogy bizony
2: a
1: határon túlra megyek fel vidékre, és egy ilyen 3,5-4 órás út vár rám, és akkor ment a matek, hogy akkor ki tud rajtam segíteni. Hát ki más?
0: Mint Jamina. Nagyon megy a magyarázkodás, mit mond erre Jamina?
2: Erre én azt mondom, hogy vagyok én, aki ugyanennyire megy sokat fellépni, ugyanilyen messze, és még pluszban is besegítek az ilyeneknek, akik elrontják.
0: Hát már tudod, meg tudja csinálni.
1: Sokkal jobban felkészült, mint én. Annak ellenére...
2: Te már öreg vagy, én már fiatal.
1: Ezt akartam mondani, hogy annak ellenére, hogy régebb óta üzem a szakmát, és több kilométer van bennem talán.
2: Igen.
1: De garázsban tartott, és mindig szervizelt járműről van szó.
0: Igen.
1: Hogy, és ennek ellenére sokkal jobban megoldja ezt a dolgot, úgyhogy még egyszer, kedves Jamina, nagyon szépen köszönöm. És hát a hallgatóknak jár a köszönet, mert hogy kimentettél.
2: Ja, igen.
1: Miért nem? Hát leúztam volna. Akkor...
2: Mondjuk igaz, de tényleg akkor ezt a hallgatók majd megköszönik. Igen. Nekem, hogy 6 órától nem áll le a live, tehát itt vagyok, és egészen hétig akkor majd én leszek veletek.
0: Na jó, azért nem vagyunk reggeli műsor, mert itt az esti showban akkor mi nem beszélünk, hanem zenélünk, úgyhogy mondjuk is, hogy mi a következő dal.
1: A folytatásban érkezik Taylor Swift és a Fate of Ophelia, méghozzá Loud Luxury remixében, itt a Rádió 1-en a Summer Editionben, a Live Mix Summer Editionben, a mikrofonos elemet játszok mögött Jamina, Atis és Lotfi Begi.

0: Sláger megy, ez a live mix, óriási nyárhangulat van nálunk itt a stúdióban, mert hogy mellettem Lotfi Begi.
1: Hello, hello, hello, Ati, és köszönöm a kedves rádióhallgatókat.
0: Velem szemben Jamina.
2: Sziasztok, hello.
0: És kolléganőnk Kis Márti az imént ránézett a YouTube live-ra, és azt kérdezi, két DJ van a stúdióban? Ez hogy lehetséges? Sírta nekem Viberen, hát akkor magyarázzuk el ezer egyszer, hogy mi történik.
2: Itt élünk.
1: Egyébként itt élünk, és itt imádunk lenni. De az történt, hogy picit benéztem a naptárat, és egy korai fellépésem van, amiért el kell, hogy induljak, de Jamina jött, és segítségemeket. Most ezzel a szép, mert hogy frissen jött a fodrász, a Charlie angyalai jut eszembe. És hogy tényleg angyal. Tényleg angyal.
2: Tényleg
1: angyal. Jöttél és segítettél. Régen volt a sárga angyal, hogy lerobbantál.
2: Ezt nem kell kihasználni egyébként, tehát nem mondom, hogy sűrű lesz ilyen, de jöttem
1: nagyon
2: és segítettem.
1: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
0: Lesz át közénk az angyal. Akkor húzzuk még az idődet, Begi, indulnál?
1: Én akkor elköszönök, de nem sokáig, mert hogy viszont visszaérek majd a World is Mine Radio Show-ra. Közte ugye lenyomom ezt a kötelező fellépést, és mindenkinek további jó szórakozást kívánok, úgyhogy találkozunk még, ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatódik a Live Mix Summer Edition, ezúttal Jaminával.
0: Kedvenc kérdésemet még gyorsan az infók előtt, Jamina sose tud rá válaszolni. Melyik zenével indítasz, tessék?
2: Fogalmam nincs!
0: Akkor ezt meghallgatjuk!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

DJ-t. A Parton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Maréna. A lemezjátszóknál este 11.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
8: A 40 g-os többféle Knopper Snut Bar csak 239 forint.
7: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
15: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
16: Otthon is érhetnek meglepetések.
18: Az egy dinoszaurusz!
17: Futás, futás, futás!
16: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
17: Mit fogunk csinálni?
18: Túl fogjuk élni.
16: Az Oak Street vége. A mozikban.
19: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
9: Ti kértétek? A Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csap le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Eladott?
7: Nem, muszáj, most pénz kell.
15: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálog kölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
7: Ez jobb döntés.
15: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
3: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
4: Önnek!
20: Apotexinkkel.
21: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
24: Reklámot hallottak.
25: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Egy perccel járunk 6 óra után, a Temuro rendelt Juhász Geri a stúdióban, ahogy én hívom, Jamócával.
2: Tényleg, és képzeld el, hogy ezt tök sokan megegyezték, hogy te így hívsz engem. Úgyhogy Jamóca, igen, és ott is a pultba, ugye Lotfi Begi után vettem át most a Live Mixet, mert egy kis segítség kellett Beginek, ugyanis el kellett indulnia nagyon-nagyon messze fellépni, úgyhogy... Kaptam én is ma egy órát, és nagyon örülök.
1: És tudjuk, Begi, hogy hallgatsz minket a kocsiban. Sziasztok, Lotfit szívesen bármikor fuvarozom, ha Jamina nem ér rá. Persze, akciósáron, amúgy is nagyon szeretem a zenét, írta egy budapesti
2: taxis. Ha Jamina nem ér, az olyan, hogy én lennék a sofőrre, Beginek.
1: Hello, Dániából, itt is remekek a mixek. Begi, éjjájjal simán meg tudod tervezni az egész hetedet, és akkor nem kerülsz megint ilyen helyzetbe, ha kell a segítség. Akkor csak szólj, üdv Hanna.
2: Igen, Begi, egyébként nagyon sok korszerű megoldás lenne erre, de majd beletanul.
1: Ó, hát majd felnő ehhez a feladathoz, Begi.
2: Igen, köszi szépen, tehát akkor, hogy itt lehetek veletek, jön a második óra itt a Live Mixben, és akkor indítom is, ha nem haragszatok, Bibi Rexa és a New Religion-nel, ami egy közönségkedvenc itt a Rádió 1-en. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, tehát folytatódik a második óra a Rádió 1 Live Summer Edition. Így van, köszönöm ott is.

0: Edition, mert hogy a Temuron rendelt Juhász Geri a házigazda, viszont mellettem a gyönyörű Amina!
1: Hello, hát és te mindig olyan kis jó szóvicceket mondasz.
0: Fodrásztól érkeztél.
1: Igen, és beugrottam, mint egy megmentő, egy azt mondta a Begi, hogy egy olyan angyal. Vagyok, de Charlie angyalaiból, mert hogy ugye Beginek el kellett indulnia, nagyon messze megy fellépni, de sokan kérdezitek, hogy az előző órában nem a Begi volt, de igen, csak tényleg nagyon messze megy fellépni, úgyhogy megkért, hogy ha esetleg erre járok, akkor vegyem át a live mixet, és akkor így én leszek 6-tól 7-ig.
0: Képzeld, Jamina, nagyon-nagyon sokan hallgatnak minket vezetés közben, és dugóban. Kaptunk közlekedési információkat. Sziasztok, az M3-ason Gyöngyös előtt áll a dugó, és természetesen titeket hallgatunk, írta Ádám.
1: Wow, igen, akkor kitartást kívánunk a dugóba, és itt vagyunk veletek akkor a háttérben.
0: Andy infója, M0-ás, az M5-ös felé, 3 autó ütközött a 13-as kilométernél, legalább 2 kilométeres a torlódás.
1: Kitartást oda is.
0: És sokan hallgatnak minket a Balcsi felé, lassan, arra szólva. Bernitől tudtam meg, hogy az M7-es megállt Örök Bálint és Marton Vásár között, úgyhogy az is kemény.
1: Hát igen, meg kell szenvedni most a pihenésért, meg tényleg a nyaralásért, mert nagyon-nagyon nagy dugók vannak az M7-en. Vigyázzatok természetesen ott is egymásra, de jó pihenést majd a Balcsin.
0: Bárki bármit lát, az utakon szóljon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Hát akkor menjünk tovább.
1: Köszönöm szépen, Attis, méghozzá David Guetta és Jennifer Lopez közöse a Save Me Tonight. Ez jön itt tehát a következő pár percben a Rádió 1 Summer Editionben. Attis és Jamina.

0: Egy Live Mix Summer Edition, két órás a mix. Sziasztok, Jami és Ati, és micsoda ritka együttállás, hogy egy műsorban hallhatom a kedvenc DJ-met és a kedvenc műsorvezetőmet. Remélem szólni fog a kedvenc dalom is, a Feel the Fire. Üdv, Attila!
1: Jaj, de aranyos, hogy amúgy nem is annyira ritka, mert azért elég sokat dolgozunk most már így együtt, ugye te szoktad helyettesíteni Gerit, ha Szabin van, úgyhogy elég jól összeszoktunk már szerintem Attissal is. Van egy becenemben is, ami a
0: Nem szabad óca. Kimondanom, tudom.
1: Ja, nem szabad kimondanom, mert akkor kifütyülünk téged.
0: Kiesek az adás.
1: De a Feel the Fire hamarosan érkezik a következő. De a Hydration Break után mindenki.
0: Igen, Jami, azt akartam kérdezni, mit iszol? Mit kérsz?
1: Hát van ez a szűrt csapvizünk esetleg, akkor azt majd én.
0: Jó, hát akkor egy kis hidratációs szünet, hölgyeim és uraim, és aztán folytatódik a Rádió egy Live Mix.
1: Így van, jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
5: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
6: Visszajövök én egyszer még.
7: Augusztus 20-a és 22-e között berobban a 38. Sitkei Rock Fesztivál, Parking by Radisson Sárvár. Fellépmások mellett a Korál együttes Keresztes Ildikóval, a Bagosi Brothers Company, az AVS, a Matfield, az Ossian, a Totális Metal, a Leander Kills, a Carpathia és a Lord. Akusztik színpad, tűzijáték, piknik hangulat vár Sitkén. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. 40 éve együtt a Kápolnáért.
8: A Rádió 1 Szombathely Taxi a város legnagyobb taxitársasága. Tapasztalt és kedves sofőrök várják napi 24 órában. Töltse le applikációnkat és rendeljen taxit két kattintással. Rádió 1 Szombathely Taxi. Gyors, pontos, megbízható és tiszta. Ingyenes zöldszám 0680 620 620.
9: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfürdő.hu.
10: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Mondok szakmákat, tessék. Jó. És akkor döntjük, flörtölünk velük, vagy nem. Orvos, fehér köpeny.
12: Nekem volt bőrgyógyász. Gyönyörű.
11: Jön egy nagyon szexi asztalos.
13: 100%-os pleasure. Alapból én azt szeretem, hogy egy kicsit irányítják a gondolataimat, hogy ott vagyok elveszve, hogy figyelj, nem tudom, mit csinálják ez az előszobában, és akkor azt mondják.
11: És így is beszélsz, ez jó? Ez? Nem tudom, egy kicsit el vagyok veszve.
13: Van nekem kabátom, hogy mi legyen?
11: Mondjuk, ha így beszélsz, hogy megyek hozzád asztalos, megcsinálok bármit, mert nem jönnek
13: hozzá. Szóval sok puha törölköző, azt hol teszem el. És akkor ő azt mondja neked, hogy figyelj, darányom, tudod? És akkor mondja, mit, hogy kell csinálni, és azt mondja, ez egy én azt szeretem, hogyha kicsit ugye nem kedves, tudod. Nem tudom eldönteni, hogy utálom, vagy nagyon tetszik. Verbális oda vagy szólítva a falhoz egy kicsit.
11: Nagyon jó.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
14: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nagyon jó, ott is mindenre mindent is kitalál.
1: Ez egy jó kis zárógrek, szeretelmi, ami family.
0: Igen, ezzel szoktam egyébként zárni, lehet, hogy te még nem hallottad, de hogy ezzel szoktam zárni, és ezt tök jól tudják a hallgatók, meg itt a TikTokon is tényleg már sokan írták, úgyhogy ezt szoktuk mondani Gerivel, hogy ez egy kis család ilyenkor, és akkor ezzel szoktam búcsúzni.
1: Abszolút mértékben. Nagyon jó volt ez a kis mix, köszönjük szépen, hogy kisegítetted Begit.
0: Igen, hát Begi majd megköszön, meghálálja valahogyan, azt mondta, úgyhogy én is köszönöm azért ezt az egy órát.
1: Olyan jó volt a mix, hogy kapsz egy csokit.
0: Olyan vagy, a Mikulásat is. Köszönöm szépen. Wow, pisztáciás.
1: Szereted?
0: Nagyon, imádom, köszönöm szépen.
1: A promós lányok asztaláról loptam.
0: Milyen kedves vagy, Atis.
1: Kívánság műsor indul 6 órától, hölgyeim és uraim, úgyhogy lassan-lassan lehet nekem telefonálni a Kamus Gerinek. 0620-311-111 a forradrót. Jöhetnek az SMS-ek is, a Viberek is, és nagyon fontos, lesz játék is a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra adunk páros belépőt. A következő órában 2 is kisorsolok majd, úgyhogy rádiózzunk együtt továbbra is.

0: magatok.
1: Hát akkor nagyon jó pihenés.
0: Nagyon szépen köszönöm, további jó hallgatózás itt a Rádió Egyen, szevasztok.
1: Ezzel a dallal folytatjuk mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
5: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.

Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: Ben, this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 7 után, a mikrofonnál még mindig a Temuról rendelt Juhász Geri. Nagyon sok üzenet jön az M7-esről, a Balcsi felé haradva a Török Bálint és Martonvásár között, de Székesfehérvárnál is lassulgatás van. Martin szólt, hogy a 2-es főúton Vácnál 3 autó ment egymásba a 43-as kilométernél, és Ivi szólt, hogy volt egy baleset Budapesten is a 3. kerületi Lajos utcában, a Deregye utca után. 0620-311-111 a forró drót, SMS, telefon, Viber. Bárki bármit lát még az utakon, szóljon, de jöhetnek a kérések, kívánságok is. Te ki vagy?
1: Szia, Andi vagyok.
0: Andi, mit játszhatok neked a kívánság műsorban?
1: A bambolét szeretném.
0: Nagyon nagy kedvenc a Rádió 1-en, el is küldheted valakinek.
1: Nektek küldöm szeretettel, és imádlak titeket nagyon.
0: De aranyos vagy. Hát akkor nagyot hangosítunk, de remélem együtt. Alex Kenji és a bambolé a Rádió 1-en.
1: Köszönöm, puszi.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

csak, igazi mai sláger megy a kívánság műsorban is, és megígértem, hogy lesz játék. Hát drága Rádió Egyesek, az utolsó jegyeket akkor kiosztjuk a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Van két pár

0: milyen zenét fogunk hallgatni. Mondhatod, szia!
1: Szia, Kristóf vagyok. Luitól szeretnék kérni egy dalt a családomnak. Holnap úgyis megyünk nyaralni, és pont illeni fog a sláger nyaralásunkhoz.
0: Jó pihenést a családnak, érezzétek magatokat jól, hallgassátok végig a Rádió Egyet.
1: Egyértelmű, hogy ti leszek az elsők, akit hallgatni fogunk.
0: Hölgyeim és uraim, Golden Summer! Ez Rádió Egyes újdonság!
2: Hey Hungary, it's Loy.
3: And David Quintus.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy, és valaki megszerezheti az egyik utolsó páros belépőt a színre a Szegedi Ifjúsági Napokra. Nézzük, ki van itt most velem. Halló!
1: Sziasztok, Fanni vagyok.
0: Fanni, szia, szép estét neked, Mizus!
1: Minden rendben, éppen úton vagyok, megyek a városba vacsorázni a barátaimmal.
0: Az autóban ezek szerint mindig a Rádió Egy szól.
1: Mindig.
0: És hallottad, hogy hívni kell.
1: Persze, mindig játszom, mert szeretnék nyerni.
0: Ott szeretnél lenni a színen. Hát Fanni, van egy szuper jó hírem, 10. értél el!
1: Nem boldog vagyok, nagyon örülök.
0: Fannikám, megszerezheted a páros belépődet, most már csak annyi hiányzik, hogy mondd a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger vagy.
0: Ez az!
2: Gratulálunk, nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Na így kell, hogy történjen egy péntek este, nem?
1: Hát valami ilyesmi, igen. Nagyon örülök.
0: Fanni, ott leszel 2 hét múlva a színen, a Rádió Egynek késztézse is lesz, úgyhogy fogunk találkozni. Rendben?
1: Nagyon-nagyon várom. Most költöztem Szegedre, úgyhogy ez nekem óriási öröm, hogy ott lehetek.
0: Ó, hát akkor mindenképpen ki kell próbálni a helyi fesztivált.
1: Köszönöm szépen.
0: És akkor, hölgyeim és uraim, még egy páros belépőm van a színre. Na, ki kaparintja meg? Induljon azonnal most egy játék. Mostantól, aki ismét elér, ismét 10. a 20-as 311-111-en elviszi tőlem. Hajrá, hajrá,

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játékot játék követ, a következő telefonáló a vonalban, újra elszámoltam 10-ig. Halló?
1: Halló.
0: Halló.
1: Gábor, szia.
0: Gábor, szia, honnan csörögtél?
1: Szegedről.
0: Üdvözlet Szegeden, hogy telik az estéd, mit csinálsz?
1: Hát éppen most kajáltam, meg hallgattam a titeket, és elkezdtem telefonálgatni, mert jó lenne lenézni a színre.
0: Jó étvágyat kívánok, és hát egészségedre, kedves Gábor, és akkor emellé lenne itt egy jó hír neked. Te hívtál fel 10-ként!
1: Hoppá, nagyon jó, örülök neki. Akkor az azt jelenti, hogy ott leszünk a színen?
0: Ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tudod, úgyhogy most már biztos, tudom, hogy ott leszel.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Hoppá, köszönöm szépen!
0: Most már biztos, hogy találkozunk a Rádió 1 stage-nél a színen. Kivel érkezel, mert hogy ez egy páros belépő?
1: Hát a párommal.
0: Akit úgy hívnak, hogy?
1: Móni,
0: hát akkor még üzenj neki valamit így a rádióban.
1: Szeretlek, imádlak, puszillak.
0: És óriási bulizás lesz itt 2 hét múlva, tegyük hozzá.
1: Mindenképpen.
0: Hölgyeim és uraim, Accent, Szerel, Misha Miller és Don Leave, ezzel folytatódik a kívánság műsor, és most már nem sokára a diszkosít a házban. 8-tól Bárány Attila, Hanvai PG és DJ Junior.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a kívánság műsor. Kértem az előbb ugye, hogy mindenki vigye magával a Rádió 1-et a nyaralására. Hát, kaptam azonnal egy üzenetet. Sziasztok! Görögországból, Korfúról is titeket hallgatunk. Szeretnék kérni egy számot a Walk With Me-t magunknak és mindenkinek Magyarországon. Andi, Adri, Martin és Zol. Kinek játszhatom még? Halló?
1: Jó napot kívánok egy nagyon jó barátnőmnek, akinek utólag most ünnepeljük a születésnapját.
0: Hogyan? Hogy történik ez?
1: Most egy kávézóba ülünk, ilyen állatokkal, és azt vártuk, hogy felvegyék önök a telefon.
0: De jó. Felvettem, és a dal már szól nektek is itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

0: sláger megy. Diszkos itt a házban 8-tól, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, de még egy dal addig belefér. Halló, halló!
1: Halló, halló, szép jót kívánok!
0: Hello, szia! Mondtad nekem, hogy egy újdonságot szeretnél kérni a Rádió Egyen a kívánság műsorban. Kitől?
1: Kuki.
0: Kuki újdonsága, rendben. Hogy telik az estét, mit csinálsz?
1: Munkával, munkával. Mazdony vezetőként dolgozom.
0: Szolgálatban vagy?
1: Így, ahogy mondja, természetesen állva.
0: Én is, itt a stúdióban, és mindketten vezetünk. Nagyon jó. Melyik szakaszon?
1: Dunaújváros per pillanat.
0: A mozdonyvezetők is a Rádió Egyet hallgatják. Köszönjük szépen a munkádat, szép estét neked, jó utat!
1: Ciao, ciao!
0: Kuki újdonsága, Fire, a Rádió Egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. Remélem jól telt együtt az este. Györke Attila leköszön, de mindenki marad, mert hogy érkeznek a DJ-ink 8 órától a Disco Sheet, 9-től a World Is Mine Radio Show pénteki csapata. Úgyhogy egy kis hidratációs szünet, és ezzel indítanak a srácok.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forint. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
15: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Nagyon szeretem a présgépes videókat, amikor egy présgép így jön lefele.
17: És különböző anyagokat tesznek
16: és be. És egy műanyag kacsát, biliárdgolyót, motort beleraknak. Érted?
17: Hangosan hallgatod, vagy
16: hangosan, hangosan.
17: Tehát kell a hang is hozzá.
16: És akkor megnézek egy 4-5-5. Igen, azt nagyon szeretem, basszus. Az nagyon jó. És beleraknak egy, mit tudom, egy jávát, érted, vagy egy bringát, az is szétmegy.
18: Jó reggelt, sziasztok!
16: Hello, Anna!
18: Nagyon szép, vékony, ázsiai csaj, aki zabál.
16: Ugyanebben vagyok most kutyába. Kutya közeli?
17: Kutyát eszik valaki.
16: Kutya, nem, kutya, ja, ül a kutya, csak a fejét mutatják, nagyon jól van bemikrofonozva, és etetik a kutyát.
18: Igen.
16: Egy bélszín, tudod, egy nagy steak darab, egy hagyma, egy brokkoli, egy paradicsom, és azt nézed fél percig, hogy a kutya közelről felfalja a kaját. Olyan ASMR van. Hallod, hogy nagyon jól van fölvéve. Van olyan is, hogy ciszanyakában van egy kamera, nézheted, merre megy egész nap, mit csinál. Na, ilyet még nem láttam. Szőnyegtisztítás, bámulatos. Az Anna is néz szőnyegtisztítás. Ő ma nézi. A legjobb a fülzsír. Ildikó írja.
17: Fülzsír eltávolítás vákumos géppel.
16: Elképesztő. Mennyi idő mehet el erre? Gondold el. Van egy live, ahol hörcsögök futtak egy futókerékben, de olyan is, ahol csukok alszanak.
17: Ez néha Annáé.
16: Szerintem ez valahogy ledobja az agyad egy kicsit az égszíjat, nem?
17: Hát egy ilyen pihenőidőt kapsz magad.
16: Van egy kicsi pihenőidőd, csak úgy flash-elsz, nézed, elbambulsz, és úgy nem csinálsz semmit.
18: Azt is szerettem nézni, amikor hörcsögök csögnek, vannak ilyen pici kis gumipapucsokat csinálnak állatkáknak, és akkor abba mászkál. Meg amikor nyuszik, eszik az epret például, azt is imádom, és akkor ilyen tiszta kis epres a szájuk, és akkor így leültetik őket, és koktélparadicsomot meg epret majszolgatnak. Nagyon cuki.
16: Teljesen beteg az ember. Teljesen beteg. Nem vagyunk normálisak. Szerintem tényleg a megőrülés határán vagyunk.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
15: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert indítjuk a hétvégét és a Diszkósít Rádió Show-t. A stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, 3D-ben vagyunk, itt vagyok én is, DJ Junior, ráadásul én mixelek ma este.
19: Ladies and gentlemen, majdámon három alapmesső hölgyem és uraim, fiúk, ránk, milyen tisztelt, nagyon jó a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.

0: 13-as monitoron 40% nagyítás.
1: Ez erős.
0: Kicsit erős.
1: Hát körülbelül 2 centi az A betű.
0: Egyébként köszönöm szépen, de Marci nem ma ünnepli, mert ott van még Marciának máskor is. Viszont most megyünk tovább, ezúttal egy olyan dal, ami viszont 14 éves koromban, tehát serdülőkorom nagy slágere volt, egy spanyol lemez, és sokan kértek, hogy csináljam meg, most csinálok ilyen retro feldolgozásokat, én ezt vállalom, bár ez egyébként cover-szerű. Szóval, Iván és a fotonovella, a DJ Junior eredeti valódiban a diszkosítben.
2: Mennyit magyarázkodott az
1: csak a melléduma.

0: Jó, újság, hogy felejtsd
1: el. Egyébként tényleg.
2: Persze.
3: Nekem is szóltak, és mindenkit, aki ezt kérte tőlem, hogy csinálj meg, azt rákosztottam.
2: Hát, hogy azért hívtak ennyit. Én is így voltam. Hülye vagy én, majd a Junior.
1: Nyugodtan küldjetem rá, ezeket megcsinálom, én gyerekek, nem probléma. Na, menjünk tovább, viszont itt most a rádió egyen, jön Hugel, David Guetta és French Montana, valamint a Shine, DJ Junior remix, vagy valami újat is jár.

0: és itt Rádió Sét a rádió, ugye csak igazi mai sláger, mert na ez is ott. Itt van a báramja gamba, de nincsenek kint.
1: Ez is viszont, ami valós, hogy a hétvégén, szombaton én mindenkit várok sok szeretettel,
0: azaz holnap először Jász Szent Andráson, utána pedig a Szelídtó partján, és a következő információ is igaz lesz. Nézzük.
2: Na, melyikre gondolsz?
0: Hát, hogy hol jártó vagy szombaton.
2: Az miért nem? Az így tényleg igaz.
0: Hát nem,
2: meg az is, hogy ma hol. Én nem vagyok itt. Tehát mondta, hogy kamuzik, így kezdődik, mert hogy én Balatonfüstön vagyok a pompáján.
0: Én mondtam, hogy nem vagy így, ezt mondtam.
2: Jó.
0: Meg ő sem.
2: Igen, utána.
1: Jó, én sem.
2: Okay. Budapesten folytatom utána a Pesti rakparton, ahol Dárbul lesz Jovánnal, szombaton pedig Világ Balaton Siófokon, és aztán utána érkezem majd a One Night in Füredre, vagyis Balatonfüreden pörgetem 5 órán keresztül a lemezeket. Minden információ a rajongói oldalon, a Facebookon.
0: Látod, hogy ha így igazat kell mondani, akkor milyen nehezen megy, gyakatozol meg minden. Vagy amiatt, hogy a romáról magyarra váltott fejbe, és nem tudod, hogy kell mondani, hogy mi van.
2: Figyelj, szerintem, ha mellébeszélésről van szó, akkor abban te vagy a legnagyobb.
0: Na jó, akkor most egy tényleg egy cover, Day by Day, az új DJ Junior, a diszkosítván. Ez nem
1: retro.
0: De a cover
2: de
0: az...
2: Hogy nem.
0: Jegyezze meg mindenki, a retro az nem cover, és a cover az nem retro.
1: Retro
0: a retro
1: cover.
0: Az retro.
1: Retro

0: Élőben, akkor meg a hanvaitól ment.
1: Hát tényleg.
2: Volt kettő vagy három, de ilyen szóval legkevesebb.
0: Volt meg ilyenek.
2: Az így van. De még az is időben jóval közelebb van, mint a 70-es, 80-as, vagy nem tudom, miket dolgoztok fel. Biztos, hogy tudok addig gondolni, nem is értem még akkor.
1: Magyarán diszkosít cover shop.
2: Én ezt elutasítom.
1: És ha már ennyire belejöttünk, akkor jön az új diszkosít, és ez a Sorry. Yes.

tárgulóra, Franky bulira, és jóván a fél óránként látjuk majd egymást éjféltől. Szombaton pedig kezdek a Világ Balatonon, én leszek az est házigazda műsorvezetője, a nagy színpadon konferálok, tehát úgy, ahogy a DJ Otin is tettem, és aztán utána megyek az arénába, ahol pörgetem egy jó 3-4 órán keresztül a lemezeket, aztán

0: Sziasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, ez nélkül hambai PG voltam, holnap este várok mindenkit sok-sok szeretettel Jászszent Andráson, utána pedig a Szelídító partján. A felépésekkel kapcsolatosan további információk a hambai PG Funky Facebook oldalon, és a héten kiderült 3 darab ott is diszkósítás videó is a TikTok csatornámra, azt is tessék csekkolni. Szevasztok!
1: Mondom, a hambai az hambai PG cut cover, a bárányát az Bicensfel cover, az DJ Junior meg érted eredeti valódit.
0: Én is búcsúzom mindenkitől, én mixeltem az elmúlt egy órában, most meghúzzuk egy kicsit a végét. Jön Kiko és Oliver Giacomotto, valamint David Guetta közösen a Prayer, és ezzel búcsúzom meg azzal, hogy holnap este én Bél-megyeren pörgetek, majd hajnali 13:30-kor egy nagy fesztiválon, több ismert magyar lemezlovas társaságában, valamint Swedish House Mafia, Lika Lee, Happiness is so sad, DJ Junior Remix érkezik majd a YouTube csatornámra, mint ahogy az Alex Kenji féle Bumble, és szevasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sóskatától hallják. Minden eddiginél több, összesen 164 versenyfilmmel rendezik meg augusztus 26 és 30 között Budapesten a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemlét. A nevezések Budapest mellett többek között Szombathelyről, Debrecenből, Pécsről, Kecskemétről, Kaposvárról, Sopronból, valamint a határon túlról, Csíkszeredából, Szabadkáról, Szászrégenből, Gyulakutáról és Zetelakáról érkeztek. A közönség animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket láthat, amelyek a fiatalokat érintő társadalmi kérdéseket dolgozzák fel. A fesztivál mindennapját szakmai konzultáció zárja, a díjátadót augusztus 30-án tartják. Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készült a 25. Szavária történelmi karnevára. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte, az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag, írja a Vaol. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban. A Patkó stúdió tárlata 58 állatfajt mutat be különleges, felnagyított és rendkívül részletgazdag makettek segítségével. A látogatók egészen közelről fedezhetik fel a környezetünkben élő apró állatok világát. A kiállítás egyik különlegessége egy életnagyságúnál jóval nagyobb, egyméteres erdei vörös hangya makett. A tárlat augusztus 28-ig ingyenesen látogatható az őrségben, adta hírül az ökoturisztikai központ. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szent Gotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11, 12 és 13. évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti vagy sport és egyéb területen. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piasztól a spájzon, konyhán át a megterített polgári étkezőasztali kalauzolja, terítéken a polgári étkezés kultúra a 19.-20. Században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kultúrát beszélgetésekről és egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027. január 31-ig látogatható. Ezek voltak Szombathely és környéke legfontosabb kulturális hírei. További jó időtöltést, a híreket Sóskatától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Lotfi Beggy. Lotfi Beggy. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
3: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lotfi Beggy indítja a pénteki különkiadásunkat. Hello Beggy, csapjunk bele!
4: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, akármikor meghallom ezt a dalt, egy hölgy jut eszembe, aki kispiros ruhában van, nagy kalappal és egy Martini szűcsök.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Ez David Guetta volt és a Memories egy vadonatúj változatban. És jön megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehetsz. Te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején. Mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Max a lemezjátszói mögött, és jön You Girl fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat ismét az érre állt a Beatporton.
1: Így van, You Girl és a Move Into the Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: hogy lesz miről sztorizni Pulmex-el is 11 és éjfél között, most pedig Hype-aton jön, aki David Guetta fedezett fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Foreign és az Ordinary, na ezt a különleges változatot is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és Lotfi Begivel 10 óra után lépünk majd oda a gázra, úgy igazán?
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
6: Helyi kulturális percek.
7: Szombathely legfontosabb kulturális híreit Sós Katától hallják. Minden eddiginél több, összesen 164 versenyfilmmel rendezik meg augusztus 26 és 30 között Budapesten a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemlét. A nevezések Budapest mellett többek között Szombathelyről, Debrecenből, Pécsről, Kecskemétről, Kaposvárról, Sopronból, valamint a határon túlról, Csíkszeredából, Szabadkáról, Szászrégenből, Gyulakutáról és Zetelakáról érkeztek. A közönség animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket láthat, amelyek a fiatalokat érintő társadalmi kérdéseket dolgozzák fel. A fesztivál mindennapját szakmai konzultáció zárja, a díjátadót augusztus 30-án tartják. Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készült a 25. Szavária történelmi karnevára. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte, az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag, írja a Vaol. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban. A Patkó stúdió tárlata 58 állatfajt mutat be különleges, felnagyított és rendkívül részletgazdag makettek segítségével. A látogatók egészen közelről fedezhetik fel a környezetünkben élő apró állatok világát. A kiállítás egyik különlegessége egy életnagyságúnál jóval nagyobb, egyméteres erdei vörös hangya makett. A tárlat augusztus 28-ig ingyenesen látogatható az őrségben, adta hírül az ökoturisztikai központ. Meghirdették a Szél Kálmán ösztöndíj pályázatot Szent Gotthárdon. A helyi diákokat szeretnék támogatni, azokat a 11, 12 és 13. évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi, művészeti vagy sport és egyéb területen. Új tárlat nyílt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, számolt be az intézmény a közösségi oldalán. A látogatókat a piactól a spájzon, konyhán át a megterített polgári étkezőasztalig kalauzolja, terítéken a polgári étkezés kultúra a 19.-20. században tárlata. A Schmidt Múzeum új kiállítása nem csupán az étkezésről szól, az odafigyelésről, a lelassulásról, a kultúrát beszélgetésekről és egy társadalmi státuszról. A tárlat 2027. január 31-ig látogatható. Ezek voltak Szombathely és környéke legfontosabb kulturális hírei. További jó időtöltést, a híreket Sós Katától hallották.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
8: World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és együtt hangolódunk a hétvégére.

0: 8-tól éjfélig, tehát jövő héten. Most pedig jön Joel Corey.
1: Elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, és érkezik a Be Alright itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World Is Mine Radio Show.

0: Jövő héten szerdától szombatig ott lesz majd Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Tons and I, ez volt a Favor a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-val megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: This Mine Radio Show pénteki különkiadása, aminek még csak a felénél járunk. Lotfi Begi után Pool Max kezd a lemezjátszóknál. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.

0: right now. Hello mindenkinek, Pulmex is befutott innentől, tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök minden rádió egyest, így van, 110% feletti hangulat, nagyon-nagyon megvan ezen a héten, ugyanis javában zajlik a Sziget Fesztivál, ahol már kétszer találkozhatunk, és holnap jön a nagy grand finálé számomra, bővebben is fogunk beszélni a következő konfokban, hogy mire lehet majd számítani.
0: Így van, úgyhogy bomba lesz velünk ez a következő egy óra is, kezdjük el!
1: Kezdjük is el, Alex Kenji Bamboli egy nyári fleshes jó kis track itt a rádiógyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Pulmex a lemezjátszói mögött jön az a remixed, ami szólt a Tomorrowland-en. Ezt tudtad előre, vagy meglepetés volt?
1: Tudtam róla, hogy le fogják játszani, ugyanis ez a Caracast nevű női belga DJ előtte lévő napokban írt rám, hogy nagyon-nagyon tetszik neki a track. Jelezte, hogy majd ez lesz a negyedik, úgyhogy azért szerencsére tudtam, és így tényleg annyira előre tudtam menni, meg minden, meg tudtam ott élni az adott pillanatot, és videóra is vettem, hogy emlékezzek, mert ott olyan sokkot kaptam ugye maga ettől a feelingtől, hogy még a mai napig nem bírom felfogni, hogy ez így sikerült. Nézzétek meg a videót, mert az elmond mindent. Fent van az Instagramon, meg a YouTube-on, meg mindenhol is most már. És ezt azért csináltam tényleg, hogy én is vissza tudjam nézni, meg nektek meg tudjam mutatni, hogy mi volt az első őszinte benyomásom erről az érzésről.
0: És akkor jöjjön is most ez a remix.
1: Na és akkor fel is raktam, Swedish House Mafia, Laid Back Loop, Leave the World Behind, egy óriási EDM sláger, egy kicsit 2026-os húzásban. Ez jön itt a Rádió Egyen, a World is My Radio.

0: Szói mögött több fellépésed is volt már, és lesz is még a Szigeten.
1: Így van, ha nem tudnátok, akkor én egy ilyen pádelpályán mellett zenéltem a sportzónában az elmúlt napokban, és az héten kétszer is, és szombaton viszont ezt meg akarjuk extrázni, ugyanis lehozzuk a DJ pultot és a hangcuccot a pádelpálya közepére, és ott fogunk csinálni egy Boiler House-os szettet, úgyhogy mindenkit várunk sok-sok szeretettel 3-tól 6 óráig majd ott a sportoló helységeknek, úgyhogy gyertek el minél többen, mert szerintem nagyon-nagyon extra lesz.
0: De komoly, mindez akkor tehát holnap szombaton a Szigeten.
1: Igen, ez szombaton, azaz holnap lesz a Szigeten, 3-tól 6-ig egy Boiler Room szettel várlak titeket a pádelpálya közepén, nagyon-nagyon extra lesz, videóra is veszik, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel, szerintem élvezni fogjátok.
0: Csak úgy, mint a következő zenét.
1: Na és akkor folytatásként egy kis elektronikus hangzásvilágban megyünk át, és amúgy szerintem ilyen is várható lesz majd a Boiler Room-os szettemben, Medusa, Don't Wanna Go Home egy exkluzív remixben, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Pulmex a lemezjátszóknál szerepeltél nemrég az RTL-en a Fókuszban a Tomorrowland kapcsán, és hamarosan feltűnsz majd egy másik tévécsatornán is.
1: Igen, ez nagyon megtisztelő számomra, és óriási élmény volt, hogy így a Fókuszban például szerepeltem, és azt szeretném kiemelni, hogy nekem egy nem hivatalos remixem ment, viszont vannak magyar előadók, akik nem más, mint a Stadium X, akiknek a saját zenéjét is játszották a nagy színpadon, úgyhogy nekik még nagyobb respekt, óriási legendák. Amúgy nagyon nagy szettet játszottak, ők fel is léptek a Tomorrowlanden, úgyhogy tök nagy élmény volt velük is így ott találkozni abban a körben. Na de visszatérve, így van, készül hamarosan rólam egy ilyen 5 perces riport, ami azért lesz különleges, mert ilyen még nem volt nekem az életemben, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Házhoz fog jönni az egész stáb, és akkor megmutatom a mini stúdiómat, és elmesélem a zenének a sztoriát, és azt is terveztem, hogy majd a régi laptopomról mutatok olyan kis zenéket, amiket még kezdőként csináltam, hogy megmutassam, hogy régen tényleg nullán miket lehetett csinálni, tök érdekes lesz.
0: Na, hát akkor várjuk ezt a tévés szereplést is, mi pedig megyünk tovább, negyed óránk van hátra, úgyhogy jön veled a mai finálé.
1: Na akkor fókuszáljunk arra, hogy holnap a Sziget Fesztiválon találkozunk 3-tól 6-ig, úgyhogy ez folytatásként akkor a fókusszal John Summit, Leighton Jordan remixben itt a Rádió 1-en.

0: Pool megszállt a lemezjátszói mögött az elmúlt jó egy órában, és akkor holnap délután irány a Sziget.
1: Igen, igen, holnap találkozunk a Sziget Fesztiválon, 3-tól 6-ig fog fellépni ugyanígy ebben a pádel zónában, és az a különlegesség, hogy holnap egy ilyen boiler szettet csinálunk, lehozzuk a DJ pultot a pádelpálya közepére, és ott fogunk egy óriásit bulizni egymás mellett, minél többen, úgyhogy gyertek el, nagyon-nagyon jó lesz szerintem.
0: Anima érkezik közben, és a Beautiful Éjféltől pedig a Stadium X a lemezjátszóknál, várjátok meg őket is, World is Mine Radio Show, Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: Mine radio show starts now.
1: The world is mine.
2: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
3: én pedig Sully,
2: és mi vagyunk a Stadium X.
3: A heti X-Air-t már is a saját megjelenéssel kezdjük, ez nem más, mint önbosszal közös dalunk, a To The Beat, utána Greg 99-tal megyünk tovább, jön a Music Is The Answer, majd Jordan folytatjuk, és a Baby Do You Wanna Bum fog szólni.
4: From the

majd Adriatic és Genesi közösével megyünk tovább. Ez lesz a Closer, ez az XR, velünk a Stadium XR. This is

ez nem volt más, mint egy saját felvétel Vibrate címmel. Most pedig következik Rafael Szerát újdonsága, a Cash, majd Kenzel megyünk tovább, és a Supersonic fog szólni. Maradjatok velünk!

még mindig minket vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az XR. Egy saját felvételt játszottunk az előbbi Selector címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb dalokkal. És jön Bizsutól a Thirsty, majd Max Tylertől szól a Love Forever.

volt Mirabellel közös dalunk a Vibration. Most pedig Side Beast és Gipol újdonsága következik Control címmel. Utána ismét egy saját dallal folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen. Ez lesz a Last Appose, majd végül a műsort Swedish House Mafia és Rikeli újdonságával zárjuk. Jön a Happiness is so sad. Ez az X-Hour velünk a Stadium X-Hour.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Földíz Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó bulit, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Wine Mixek pedig hamarosan fent a Rádió 1.hu-n. Én meg Dua Lipa, a Training Season-nel kezdek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig egy Rádió egy DJ, ha már ilyen sokan dicsérték a World is My Radio Show-t, Metzger Viki érkezik, aki legközelebb jövő héten zenél nálunk, most pedig Gabriel Dancer-rel közösen a legújabbat hozza, ez a One Kiss itt a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Csak igazi mai sláger, mert nagy lendület és nagy kedvencek továbbra is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Telefon, Viber, SMS 0623111111. Fontos ez, mert tele vagyunk játékokkal ezen a héten is, ugye a színre lehetett páros belépőket nyerni. Az igazi mai slágerek között pedig arra gondoltam, hogy mutatok egy frisset Shakirától, amit azért a nyár elején is hallottunk sokat, már a VB

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1 és Rádió 1 Stage-el. Szerdán a Disco City indít este 8 órától, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzkerviki, Nyúl és Jauri a lemez játszok mögött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi